0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Pontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3 százalékponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ez

Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a fr...

te csak megmondod, hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Ezért kérlek többé, ne segíts, hanem nagyon muszáj, mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van.

veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen semmi sincs. Ez van, ez van, ez van, ez van. Ők csak megásták a gödröt, s aztán ültették a fát, és a gyökere volt.

0: gonna do is freak you.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány.
8: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
4: a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Life.
5: Műsorajánlót hallott.

az utolsó.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Hallgasson!

0: Hobbi Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Az örök zöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
1: Gary Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: 2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos tettéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

Tessék, tessék! Urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád! Felejthetetlen produkció! A művészet legragyogóbb drága kövei! A stílus parádi felülmúlhatatlan élmény! Ne mondjam kétszer senkinek! Csak tessék, tessék, urak és szép leányok!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznyevirág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek-e friss illat mesés tájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Komu reklám?
1: No!
2: Hát én már képtelen vagyok semmire.
0: Komu reklámot hallottak?
3: Anyám! Vigasztaljon! 2, 3!

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sínek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szólea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei-tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.

0: Reklám.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Valahol a messze vagy nyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű barna lány énekelt.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.

0: ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
1: a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
7: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor a magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két, egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuf. Kaffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
12: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 30-án köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek. Második János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál, énekes, Teleki Pál, államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál, mérnök, valamint önkedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Apostol, Bács, Bese, Ditta, Emiliana, Judit és Március nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1870. június 30-án Ada Kipli megszerezte diplomáját. Ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott. Maradunk még a 19. században, 1892. június 30-án megszületett Lajta László zeneszerző, népzenekutató. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. június 30-án reggel 7 óra után egy máig tisztázatlan eredetű tűzgolyó ért földet, és robbant fel Közép-Szibériában, a Tunguszka folyó völgyében. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1936. június 30-án megjelent Margaret Mitchell, Elfújta a szél című könyve. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1951. június 30-án megszületett Stephen S. Oswald, űrhajós. Folytassuk 1966-tal, június 30-án megszületett Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú boxbajnok. Folytassuk 1971-jel, június 30-án a Soyuz 11 legénysége űrrepülést követő földetérés közben életét veszítette. A Szajút egy űrállomáson töltött 3 hetes utazás után sima földetérést követően a mentőegységek holtan találták a Soyuz 11 legénységét. A hivatalos jelentés szerint a tragédia oka, hogy leérés előtt 20 perccel kinyitotta a légnyomás kiegyenlítő szelep, az orosz űrhajósok nem viseltek szkafandert a kabinban, így szinte azonnal megfulladtak. 3 évet lépünk előre, 1974. június 30-án Martin Luther King édesanyját meggyilkolták egy templomban. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1991. június 30-a a Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak a fővárosban budapesti búcsú néven. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. június 30-a, kedd. Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 23-tól a 27. versig. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Elmélkedés. Jézus hajóra száll a tanítványokkal, s miközben alszik, hirtelen vihar támad. A tanítványok megrettennek, felkeltik Jézust, aki egyetlen szavával lecsendesíti a vihart. A jelenet drámai ereje abban áll, hogy a külső vihar lecsillapítása előtt Jézus előbb a belső viharra mutat rá. Mit féltek, kicsiny hitűek? A tanítványok halászemberek voltak, akik ismerték a genezáreti tó hirtelen kitörő viharait. De most olyan félelem keríti hatalmába őket, amely már nem csak a testi biztonságról szól, hanem arról, hogy elveszítik életük irányítását, s világuk széthullani látszik. Ebben a helyzetben annak ellenére is félnek, hogy ott van velük Jézus. Miért? Mert még nem igazán ismerik a mestert és hatalmát. A vihar mindig alkalom arra, hogy felismerjük, nem mi irányítunk. Isten gyakran engedi meg a nehézségeket, hogy megmutassa önmagát. A tanítványok kiáltása, ments meg minket, egy őszinte, mérő jövő kérés, amit talán mindannyian mondtunk már, amikor összecsaptak fejünk felett a hullámok, amikor minden, amit biztosnak hittünk, megrendült. A történet nem ígéri, hogy nem lesznek viharok, de biztosít arról, hogy Jézus velünk van a hajóban. És ha ő velünk van, akkor nincs olyan vihar, amely vesztünket okozhatná. Lehet, hogy úgy tűnik, alszik, de amikor eljön az idő, megszólal, és nem csak a tenger, hanem a lelkünk is megnyugszik. Minden vihar, minden nehézség, amit túlélünk Krisztussal, egy újabb lépés a bizalom útján. Uram Jézus Krisztus, néha vihar dúl bennem. Félelmek, kérdések, aggodalmak támadnak bennem, s úgy érzem, a hajóm süllyed. Te azonban velem vagy, még ha olykor úgy is tűnik, hogy alszol. Taníts bízni benned akkor is, amikor nem látom kezed munkáját. Add, hogy ne a vihar erejére, hanem a te jelenlétedre figyeljek. Növeld hitemet, Uram, hogy ki tudja mondani: ha te velem vagy, nem félek. Csendesítsd el szívem háborgását, és add, hogy a viharon túl újra meglássam az ég derűjét. Veled akarok hajózni, élni, bármerre visz is a hajó. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vietnámi háború alatt majdnem kétszer annyi amerikai halt meg az USA-ban a lőfegyverektől, mint Vietnámban? 1963 és 1973 között 46.752 amerikai áldozata volt a háborúnak, eközben az USA-ban 84.633 haláleset következett be lőfegyverektől.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy gombás zöldséges sertéstarját hoztam önöknek kuktában készítve, hozzávalók 4 személyre, 1/2 kiló csontozott sertéstarja, 2 evőkanál zsír, 2 nagyobb vöröshagyma, 15 deka gomba, egy sárgarépa, egy nagyobb, egy fehérrépa, 10 deka zöldborsó, egy kis kanál őrölt fekete bors, egy mokkás kanál őrölt köménymag, egy mokkás kanálnyi kakukkfű, só, ízlés szerint. A körettéhez 40 deka tarhonyá és 2 evőkanál olaj. A tarja szeleteket kissé kiklofoljuk és kisebb szeletekre vágjuk. A finomra vágott vöröshagymát a kuktában hevített zsíron megdinszteljük. Rátesszük a hússzeleteket, jól lepirítjuk, majd fölengedjük körülbelül 1/2 deci vízzel. Ezután hozzáadjuk a szeletekre vágott gombát, a felkarikázott sárgarépát és fehérrépát, zöldborsót, megsózzuk, fűszerezzük és jól összekavarjuk. Felüntjük körülbelül 3-4 deci vízzel, rázárjuk a kukta fedelét és 15 perc alatt készre pároljuk. Közben a tarhonyát 2 evőkanál olajon megpirítjuk, vízzel felöntjük, sózzuk és gyakori kavargatás mellett készre pároljuk. A tálalótára tesszük, köré halmozzuk a ragút és házi káposztasalátával kínáljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rend számos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
4: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Június 30-a. Kedd. Budapesten hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pályakarbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek.
1: Hobby rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 30-án köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek. Második János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint ön kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Apostol, Bács, Bese, Ditta, Emiliana, Judit és Március nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1870. június 30-án Ada Kipli megszerezte diplomáját. Ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott. Maradunk még a 19. században, 1892. június 30-án megszületett Lajta László zeneszerző, népzenekutató. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. június 30-án reggel 7 óra után egy máig tisztázatlan eredetű tűzgolyó ért földet, és robbant fel Közép-Szibériában, a Tunguszka folyó völgyében. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1936. június 30-án megjelent Margaret Mitchell, Elfújta a szél című könyve. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1951. június 30-án megszületett Stephen S. Oswald, űrhajós. Folytassuk 1966-tal, június 30-án megszületett Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú boxbajnok. Folytassuk 1971-jel, június 30-án a Soyuz 11 legénysége űrrepülést követő földetérés közben életét veszítette. A Szajút egy űrállomáson töltött 3 hetes utazás után sima földetérést követően a mentőegységek holtan találták a Soyuz 11 legénységét. A hivatalos jelentés szerint a tragédia oka, hogy leérés előtt 20 perccel kinyitotta a légnyomás kiegyenlítő szelep, az orosz űrhajósok nem viseltek szkafandert a kabinban, így szinte azonnal megfulladtak. 3 évet lépünk előre, 1974. június 30-án Martin Luther King édesanyját meggyilkolták egy templomban. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1991. június 30-a a Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak a fővárosban budapesti búcsú néven. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.

0: Kossuth Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. június 30-a, kedd. Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 23-tól a 27. versig. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Elmélkedés. Jézus hajóra száll a tanítványokkal, s miközben alszik, hirtelen vihar támad. A tanítványok megrettennek, felkeltik Jézust, aki egyetlen szavával lecsendesíti a vihart. A jelenet drámai ereje abban áll, hogy a külső vihar lecsillapítása előtt Jézus előbb a belső viharra mutat rá. Mit féltek, kicsiny hitűek? A tanítványok halászemberek voltak, akik ismerték a genezáreti tó hirtelen kitörő viharait. De most olyan félelem keríti hatalmába őket, amely már nem csak a testi biztonságról szól, hanem arról, hogy elveszítik életük irányítását, s világuk széthullani látszik. Ebben a helyzetben annak ellenére is félnek, hogy ott van velük Jézus. Miért? Mert még nem igazán ismerik a mestert és hatalmát. A vihar mindig alkalom arra, hogy felismerjük, nem mi irányítunk. Isten gyakran engedi meg a nehézségeket, hogy megmutassa önmagát. A tanítványok kiáltása, ments meg minket, egy őszinte, mérő jövő kérés, amit talán mindannyian mondtunk már, amikor összecsaptak fejünk felett a hullámok, amikor minden, amit biztosnak hittünk, megrendült. A történet nem ígéri, hogy nem lesznek viharok, de biztosít arról, hogy Jézus velünk van a hajóban. És ha ő velünk van, akkor nincs olyan vihar, amely vesztünket okozhatná. Lehet, hogy úgy tűnik, alszik, de amikor eljön az idő, megszólal, és nem csak a tenger, hanem a lelkünk is megnyugszik. Minden vihar, minden nehézség, amit túlélünk Krisztussal, egy újabb lépés a bizalom útján. Uram Jézus Krisztus! Néha vihar dúl bennem. Félelmek, kérdések, aggodalmak támadnak bennem, s úgy érzem, a hajóm süllyed. Te azonban velem vagy, még ha olykor úgy is tűnik, hogy alszol. Taníts bízni benned akkor is, amikor nem látom kezed munkáját. Add, hogy ne a vihar erejére, hanem a te jelenlétedre figyeljek. Növeld hitemet, Uram, hogy ki tudja mondani: ha te velem vagy, nem félek. Csendesítsd el szívem háborgását, és add, hogy a viharon túl újra meglássam az ég derűjét. Veled akarok hajózni, élni, bármerre visz is a hajó. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vietnámi háború alatt majdnem kétszer annyi amerikai halt meg az USA-ban a lőfegyverektől, mint Vietnámban? 1963 és 1973 között 46.752 amerikai áldozata volt a háborúnak, eközben az USA-ban 84.633 haláleset következett be lőfegyverektől.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
0: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő is szakosít. Intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt elfogató parancs alapján elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos szél lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 30-a, kedd. Budapesten hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek.
0: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: A Pécsi Tudományegyetem mérnök csapata az első díjat hozta el egy nemzetközi robotversenyen a robotvezérlés AR szemüveggel című projektjéért. A robottal és a kiterjesztett valóság okos szemüvegeivel, új módszer alkalmazásával, akár már a közeljövőben is távvezérléssel végezhetnek el bizonyos műtéteket. A versenyről és annak részleteiről Balázs Zsanett, dr. Háber Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kar gépészmérnöki tanszék vezetőjét kérdezte.
1: Ez a verseny az Epson szempontjából arról szólt, hogy olyan alkalmazásokat találjon az ipari robotté számára, ami kicsit túlmutatnak az ipari alkalmazásokon. Gondolom, hogy szeretnék azt, hogy piacot is nyerjenek ezáltal, tehát megmutassák a világnak azt, hogy ezek a robotok, amiket ők gyártanak üdes tovább több mint 50 éve, ezek nem csak mondjuk az autóiparban használhatók, hanem az egyéb másik területein is.
2: Miről szól a pályázat? Mivel pályáztak és miért érte meg pályázni?
1: Ebből a jelentősége az volt ennek a projektnek számunkra, hogy egy olyan lehetőséghez jutottunk azáltal, hogy nyertünk egy robotot, tehát hogy is bejutottunk itt a legjobb projektek közé, és kaptunk az Epsontól egy robotot, hogy ezáltal gyakorlatilag egy olyan eszközzel tudunk dolgozni, amire eddig nem volt lehetőségünk.
2: És úgy kell ezt elképzelnünk, hogy van egy robotkar, amivel dolgoznak, tehát bővítve most már ugye nem csak a saját laborukban dolgoznak, hanem egy ténylegesen működőképes robotkarral kívánják megvalósítani a projekt keretén belül az elképzeléseiket?
1: Gyakorlatilag ezt az egész projektet, amit most csinálunk, hogy ilyen AS szemüveggel irányítunk robotot, ezt egy kiválósági központ pályázat keretén belül kezdtük el, amit az egyetemen belül sikerült elnyernünk. Ennek keretén belül egyetlen lehetőség nyílt arra, hogy bizonyos apró eszközöket megvegyünk, és hát azt terveztük meg, hát tulajdonképpen félig meddig el is készült egy ilyen 3D nyomtatott robotkar. Ennek nyilván megvannak a maga gyermekbetegségei, és nem olyan minőséget képvisel, mint egy ipari robotkar. Hát ez az Epson robot viszont eleve a mi kis 3-tengelyes robotunknál éppen kétszer annyit tud, tehát 6-tengelyes, 6 kiló tömeget tud mozgatni, és hát van hozzá egy komoly vezérlés is, ami alapvetően használható, tehát a mi alkalmazásunkra kiegészíthető, és így könnyebben is tudjuk elérni az eredményeinket.
2: Milyen problémára fog az önök projektje választ adni, megoldást biztosítani?
1: Maga a projekt az arról szólna, hogy léteznek ezek a kiterjesztett valóság, augmented reality szemüvegek, amik ugye annyival többek, mint a virtuális valóság, hogy gyakorlatilag a valós teret látjuk szemüvegen keresztül, csak a szemüvegben van a lencsékbe beépítve két szem előtt egy-egy monitor, ami két különböző képet tud megjeleníteni, és a valós térbe tud így módon bevetíteni objektumokat. Ezt úgy tudja megtenni, hogy vannak szenzorai, ami által föltérképezi a valós teret. Ezek a szenzorok azok alkalmasak arra, hogy a teret leképezik, hogy itt a 3D szkenner, föl van szó, meg kamerák, meg egyéb szenzorok, amiket nem arra használunk, hogy az objektumokat elhelyezzük, hanem a robotkarnak bizonyos pozícióit, hogy felismerjük, hiszen objektumokat is ezáltal fel tud ismerni, és hogyha megtaláljuk így ezzel a 3D képalkotással, szkenneléssel a robotkarnak a nullpontját, az általában megfogója, akkor ezt a szemüvegen keresztül ilyen kézvezérléssel, gesztusvezérléssel mozgatni is tudjuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell fizikailag hozzányúlni a robothoz ahhoz, hogy mozgassuk valamilyen irányba, hanem gyakorlatilag a szenzorok hatótávolságában ezt meg tudjuk tenni. Ez az alapvető feltevésünk, illetve célunk, hogy ezt megvalósítsuk. És akkor innentől persze sok alkalmazásban is lehet gondolkodni. Például orvosi beavatkozások, ami mondjuk fertőzött környezetben zajlik, ahol nem célszerű a beteggel direkt fizikai kontaktust teremteni, hanem például a robot tud elvégezni bizonyos alapvető munkákat számunkra, akár beadni egy injekciót, vagy éppen csak megmozgatni a betegnek a végtagjait, vagy alapvető operatív eljárásokat elvégezni.
2: Több mint 50 pályamű érkezett a Nyerjen egy robotot pályázatra, ebből 6 lett sikeres, többségük ugye külföldi projekt, és az egyetlen a Pécsi Egyetem által irányított projektnek az eredménye egy magyar fejlesztés is. Hány fő vett részt ebben a projektben?
1: Akik aktívan részt vesznek, az 3 hallgatónk, és 1 volt hallgatónk per pillanat, de igazából folyamatosan változik, mert már korábban voltak ilyen robotikai projektünk, általában hallgatókkal, illetve egy-két kollégával bevonva. Ezt alkalmazást ez konkrétan most ez a három hallgató, én és egy külsős volt hallgatónk csinálja.
2: Ez a pályázat, ez közelebb viszi önöket a cél megvalósításához?
1: Mindenképpen, mert ez a robotkar, ez egy sokkal magasabb színvonalú lehetőséget biztosít megoldásra, mint a mi kis házi projektünk kezdett volna. Mindenképpen egy nagyon pozitív és jó eredmény. Nagyon örülünk neki, hogy ezt megnyertük.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Jé, te Fidusz, neked hová lett a fülcímpár?
2: Jaj, képzeld, a Dezső tegnap este úgy bevadult, hogy a fogai közé vette a fülbevalómat, és velük együtt leszakította a fülcímpámat is.
3: Mostantól vége a szakadt és begyulladt fülcímpák korának. Itt az új, lenyalható vagy lemaszatolható fülbevaló, a Nyali Maszi Füli. Termékünk nyálhatására olvad, így intim együttlétkor egyetlen szopó mozdulattal, halk cuppanással lenyalhatja azt kedvese füléről, anélkül, hogy leszakadna annak fülcímpája. Új Nyali Maszi Füli. Egy cuppantás a jóból.
4: Akció. Most a szamóca, szőlő, narancs és spenótízen kívül kedvezményes áron áruljuk a kolbászízű változatot.
0: Amú reklámot hallottak.

0: szerkesztőműsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos szél lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 30-a. Kedd. Budapesten hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek.
2: Hobby Rádió.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával valósul meg. Ahogy ez lenni szokott, a mai adásban is fogyatékossággal élő embereket érintő, illetve róluk szóló témákkal foglalkozunk. Többek között arról, hogy a cukorbetegség okozta vakság többségében kezelhető. A cukorbetegség okozta látásomlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Szemmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója, az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt, ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne, hangsúlyozta, megjegyezte. A betegeknek, a hozzátartozóiknak és az intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és reakciós lehetőségeket. Hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Ha egy aktív dolgozó elveszíti a látását, drámai következményekkel jár, harmadával csökken a munkaképessége, csökken a keresete, segítségre, gondozásra szorul, a látásvesztés megnehezíti a testmozgást is, ami újabb betegségekhez vezethet, sorolta Nagy Zoltán Zsolt. Az igazgató kitért arra is, hogy nemzetgazdasági szempontból nézve Magyarországon a látásromlás miatti termelékenység csökkenés mértéke a közvetlen egészségügyi kiadásoknak több mint ötszöröse. A cukorbetegekre költendő forrás évente mintegy 45 milliárd forint, aminek az ötszöröse óriási összeg, jegyezte meg. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen. Többlet finanszírozásra, országos diabétesz szűrő programra, telemediciális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Az időben megkezdett célzott terápia segít a látás megőrzésében és az életminőség fenntartásában, fogalmazott. Csutak Adrien, a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke elmondta, összesen 43 millió vakember él a világon. Szavai szerint az egyik fő betegségcsoport, ami vaksághoz vezethet, a diabétesz, ami egyre többeket, világszerte már 530 millió embert érint. A cukorbetegség globális probléma. A WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet már világjárványán nyilvánította, olyan jelentős mértékben nő az érintettek száma, ismertette. Hesic Ágnes háziorvos, diabetológus és hematológus szakorvos, a Magyar Diabétesz Társaság családorvosi munkacsoportjának alelnöke. Azt emelte ki, hogy bár mindenki fél a látás elvesztésétől, a diabéteszeseket mégis nagyon nehéz rávenni arra, hogy szűrővizsgálatra eljussanak. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy rákérdezzünk a pácienseknél a tünetekre az alapellátásban, állapította meg. A rendezvényen bemutatták az Összefogás a látás megőrzéséért című szakmai kiadványt, ami az időskori és a diabéteszes látásromlással kapcsolatban fogalmaz meg helyzetértékelést és szakmai ajánlásokat, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, a következő percekben a rövid zeneszünetet követően majd arról szólunk, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. Tartsanak velem, várom vissza önöket néhány perc múlva. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: хоть и тварь. Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melyben most arról lesz szó, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának orvosi rehabilitációs és fizikális medicina tanszéke 2006-ban jött létre. A tanszék az elmúlt 20 évben a régió rehabilitációs oktatásának, kutatásának és betegellátásának meghatározó központjává vált. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen a szakemberek a tanszék fejlődését, eredményeit és a rehabilitáció jövőjét is értékelték. Az idén 20 éves orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék legfontosabb feladata a kelet-magyarországi régió szakorvos képzésének, továbbá a graduális egyetemi oktatásnak megszervezése, kialakítása és bevezetése. Továbbá Debrecen és a régiónk fekvő és járó beteg rehabilitációjának ellátása. Mátyus László professzor, az általános orvostudományi kar dékánja szerint a tanszék létrejötte meghatározó szakmai előrelépést jelentett az orvosképzés és a betegellátás területén, tudósít a Rehabportál. A modern gyógyítás nem érhet véget a sikeres beavatkozással, hiszen a beteg teljes felépüléséhez, társadalmi visszailleszkedéséhez, illetve a munkaképessége helyreállításához elengedhetetlen a magas színvonalú rehabilitáció. Ennek a szemléletnek az átadása az orvosképzés valamennyi területén alapvető jelentőségű, összhangban a nemzetközi egészségügyi trendekkel. Úttörő kezdeményezésnek számított a tanszék 20 évvel ezelőtti megalakulása. A kezdeti lelkes szakmai közösségből mára egy felkészült, elismert szakembergárda formálódott, amely jelentős szerepet tölt be a rehabilitáció hazai fejlődésében, hangsúlyozta a kari vezető a tanszék megalapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A tanszék munkatársai aktívan részt vesznek a graduális képzésben, többek között az általános orvostudományi karon a rehabilitációs medicina szakterület magyar és angol nyelvű oktatásában. Ezen kívül a gyógytornász, a logopédus és a komplex rehabilitációs MSC képzésben. A posztgraduális szakorvos képzésben irányításuk mellett az elmúlt 10 évben 5-en szereztek rehabilitációs medicina szakvizsgát, jelenleg 5-en vesznek részt a képzésben. A tanszék tudományos tevékenységének fókuszában a post-stroke betegek alsó és felső végtagi funkcióinak javítását célzó innovatív módszerek állnak, de kiemelt figyelmet fordítanak például az obezitás, az agy és a traumás sérültek, a dializáltak, a vesetranszplantáltak és a krónikus vesebetegek rehabilitációjában is. A tanszéken az elmúlt években 3-an szereztek PhD fokozatot. A sikeres transzplantáció, illetve rehabilitáció alapvető feltétele, hogy a tanszék, az oktatás, a tudományos tevékenység és a továbbképzés területén végzett tevékenysége eredményei is aktívan hozzájáruljanak a szakmai fejlődéshez. A kutatások célja a rehabilitációs eljárások továbbfejlesztése, hatékonyságuk növelése, valamint új lehetőségek feltárása a betegek eredményesebb ellátása érdekében. A tanszék és a hozzá kapcsolódó klinikai közösség által végzett tudományos munka így nem csak reprezentálja a szakterület szakmai törekvéseit, hanem aktívan kutatja és formálja annak jövőbeli fejlődési irányait is, mondta a hírek.unideb.hu-nak Jenei Zoltán, az orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A klinika a régió legnagyobb kapacitású rehabilitációs intézménye fejlett technológiájú eszközparkkal, innovatív terápiás lehetőségekkel segíti a betegek felépülését. Az intézmény a még magasabb színvonalú ellátás érdekében hozta létre a közösen a rehabilitációért alapítványt. A cégek és magánszemélyek felajánlásait többek között további fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre fordítják, amelyek javítják a betegek életminőségét, támogatják a gyógyulásukat. Adja hírül a Rehab portál. A következő témánk pedig a megértéshez való jog, az inkluzív társadalom alapja lesz az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásának harmadik részében. Egy rövid zeneszünetet követően várom vissza önöket. Ruzsa Viktor vagyok, további kellemes rádiózást kívánok, és tartsanak velem!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. A megértéshez való jog az inkluzív társadalom alapja. Lezárult a MOME Open Inclusive Design képzése, amelyben az E4ACE a könnyen érthető kommunikáció jelentőségét mutatta be a résztvevőknek. Adja hírül a Rehab portál. Az információhoz való hozzáférés az önálló élet és a társadalmi részvétel egyik alapfeltétele. Ha valaki nem érti a rávonatkozó tájékoztatást, szabályokat vagy szolgáltatásokat, akkor nehezebben tud döntéseket hozni saját életéről, és könnyebben kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe. Ezt a szemléletet állította középpontba a MOME Open Inclusive Design képzése, amelynek záró eseményére júniusban került sor. Az E4ACE záró eseményéről szóló beszámoló, valamint a MOME Open Inclusive Design képzésének nyilvánosan elérhető ismertetője következik most. Az inkluzív tervezés a gyakorlatban. A MOME Open 13 alkalmas képzése az inkluzív tervezés, a részvételi design és a fogyatékosságtudomány szemléletére épült. A programban tervezők, digitális fejlesztők, valamint a szociális, egészségügyi és kulturális területek szakemberei vettek részt, akik a képzés során fogyatékossággal élő tapasztalati szakértőkkel és civil szervezetekkel dolgoztak együtt. A kurzus egyik alapgondolata az volt, hogy az akadálymentesség nem pusztán technikai vagy jogszabályi kérdés. Az inkluzív tervezés azt jelenti, hogy már a fejlesztési folyamat elején figyelembe vesszük a különböző emberek eltérő szükségleteit, tapasztalatait és szempontjait. A résztvevők valós projekteken keresztül ismerkedhetnek meg azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével a szolgáltatások, digitális felületek és közösségi terek minél több ember számára válhatnak használhatóvá. A képzés során kiemelt szerepet kapott a semmit rólunk nélkülünk elv gyakorlati alkalmazása is, vagyis az a megközelítés, amely szerint a fogyatékossággal élő emberek nem csupán a fejlesztések célcsoportjai, hanem azok aktív alakítói is. A könnyen érthető kommunikáció a befogadás eszköze. A program részeként az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, röviden az E4ACE workshopot tartott a könnyen érthető kommunikációról. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy egyre több közérdekű információ legyen hozzáférhető azok számára is, akiknek a hagyományos szövegek megértése nehézséget jelent. A könnyen érthető kommunikáció sokak számára elsősorban az értelmi fogyatékossággal élő emberekhez kapcsolódik, jelentősége azonban ennél jóval szélesebb. Az érthetően megfogalmazott információ segíti az önálló döntéshozatalt, növeli a szolgáltatások hozzáférhetőségét, és csökkenti annak kockázatát, hogy valaki információhiány miatt maradjon ki a közösségi vagy társadalmi életből. A könnyen érthető kommunikáció nem az információ leegyszerűsítését jelenti, sokkal inkább arról szól, hogy a fontos tudnivalók mindenki számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé váljanak. Ez az önrendelkezés, az egyenlő esélyű hozzáférés és az aktív társadalmi részvétel egyik alapvető feltétele. Projektek, amelyek valódi változást hozhatnak. A képzés záró eseményén a résztvevők bemutatták saját projektjeiket és azt, hogyan építették be az inkluzív szemléletet munkájukba. A bemutató jól mutatták, hogy a képzés során megismert módszerek nem maradtak meg elméleti szinten. Digitális szolgáltatásokban, az ügyfélutakban, fizikai terekben és kommunikációs megoldásokban egyaránt megjelentek. A záróesemény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a hozzáférhetőség nem egy szűk szakmai terület feladata, hanem közös társadalmi felelősség. Az inkluzív szemlélet alkalmazása nem csak a fogyatékossággal élő emberek számára jelent előnyt, hanem mindenki számára jobb, átláthatóbb és emberközpontúbb szolgáltatásokat eredményezhet. A Rehab portál meggyőződése szerint a hozzáférhető információ nem külön szolgáltatás és nem kedvezmény, hanem alapfeltétele annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek önálló döntéseket hozhassanak, részt vehessenek a közösségi életben, és teljes jogú tagjai legyenek a társadalomnak. A könnyen érthető kommunikáció ezért nem csupán kommunikációs módszer, hanem az egyenlő esélyű hozzáférés egyik legfontosabb eszköze. Minden olyan kezdeményezés, amely érthetőbbé és használhatóbbá teszi a szolgáltatásokat, közelebb visz egy befogadóbb társadalomhoz, egy olyan társadalomhoz, ahol valóban minden embernek joga van megérteni az őt érintő információkat. Adja hírül a Rehab portál, illetve számol be erről az eseményről. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával valósult meg. Új műsorral legközelebb, 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a frekvencián. Addig is, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcastben, illetve a Spotify abban is. Ruzsa Viktor vagyok, megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas kultúrát, időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. Maradjanak továbbra is az önök kedvenc rádiójával, és vigyázzanak magukra ebben a kánikulában, a napi középhőmérséklet 25 fok fölött van, így tovább érvényben marad a hőségriasztás, tehát továbbra is fokozottan ügyeljünk magunkra, egymásra, fogyasszunk legalább napi 3-3,5 liter folyadékot, lehetőleg vizet, és ne felejtsük el, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között a legnagyobb, legmagasabb az UV-sugárzás, ezért tartózkodjunk a napozástól, és felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Igyázzunk magunkra, egymásra, töltsük kellemesen a nyarat, 2 hét múlva pedig találkozunk. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok önöknek, a viszonthallásra!
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Június 30-a. Kedd. Budapesten hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
4: Buongiorno mindenkinek! Igaz, hogy ez nem az az ország, de senkit se rettentse meg az, hogy mi némiképp olaszos temperamentummal vágunk bele a mai világjáróba, hiszen Szomi egy egész óceánt akar velem átúszatni, de én közöltem vele, hogy csak repülőgépen vagyok hajlandó oda elutazni. Egyébként Szomer Gábor Lászlóvazónak általában vannak ilyen vad elképzeléseim, de se baj, mi szeretjük ezért.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, nem tudom mondani, mi ellenvetésed van az úszás ellen, mire odaérnénk. Most gondold el, vannak ezek a bodybuildernők, hát figyelj, nem kéne küzdened érte, mert mire odaérte és úgy néznél ki. Egyébként szerintem nagyon csúnyák ők.
4: Egyébként azt hittem, hogy azt mondod, hogy Ian Thorpe leszek. Nem, tehát meggyőződésem volt, hogy olimpia bajnokot akarsz belőlem faragni.
5: Semmiképpen. Bár hogyha mondjuk ilyet szeretnél, figyelj, kerítetek neked egy ausztrál úszó bajnokot, és akkor szerintem vele egyébként jól beszélgetni.
4: Vízilabda válogatottat. Vízilabda.
5: Figyelj, megbeszélhetjük. Nacsa Móninak mindenképpen keresünk valakit. Itt van ő is velem szemben. Itt a Világjáró magazinban.
4: És hogyha már ennyit poénkodtunk, akkor ideje lelőnünk a nyulat, mert hogy az is sok volt egy időben Ausztráliában, ennek örömére ugye elszaporodtak, utána fura kutyákat is telepítettek oda. Lényeg, ami lényeg, ebben a műsorunkban Ausztráliába fogunk utazni, az érdekes angol nyelv, a hihetetlen nyári kánikula, a nagy sivatagok és a Sydney-i furcsa operaház földjére.
5: No, meg hát a Minogue-ok szülőföldjére is. Ezt nem szabad elfelejteni.
4: De igen, nem akartam Szomitól az igazság elvenni annak a lehetőségét, hogy kifejezze a Billy örömét, hogy lehet, hogy Dannyvel meg Kylie-val összefutunk nem külön-külön, hanem így együtt.
5: Nem lehet biztos, mert hogy én megszerveztem ők egy találkozót.
4: Nagyon helyes, szóval aki úgy gondolja, hogy velünk tartanak, gyorsan elmondjuk azt, hogy milyen országba is tartunk, csak hogy biztos kedvet kapjon.
5: Szóval sokak tudomásával ellentétben ugye nem Sydney a főváros, sokan ezt hiszik, Canberra a fővárosa Ausztráliának, ami pedig az államformát illeti, hát eléggé érdekes dolog van itt, a mindenkori brit uralkodó államfői személyét elismerő, demokratikus alapokon nyugvó föderatív állam Ausztrália, most még egyelőre ugye lehetett hallani a hírekben, hogy törekszik a köztársasággá válás felé, folyamatban van ez, úgyhogy lehet, hogy második Erzsébet lemondott az itteni uralkodói jogokról.
4: Nagyon érdekes a fizető eszköz, nekem való, mert hogy műanyag, mosható, de nem hamisítható, egyébként ausztrál dollárnak hívják, nem összekeverendő a román lejjel, mert az is műanyag, mosható, de nem hamisítható. Egyébként váltópénzként a centet is elfogadják, minél nagyobb alakú, annál kevesebbet ér, erre azért jó fölkészülni, és gondolom súlyban is visszafelé haladunk.
5: Mondjuk elég hasznos dolog lehet ez a műanyag is mosható ausztrál dollár, hogyha éppen ugye kedves kisfiú vagy kislány benne felejti a farzsebében a pénzt, anyuka meg kimossa, nem lesz semmi baja, tök jó lesz.
4: Teljes
5: mértékben hasznos. Ausztrália szárazföldi területe majd 7,5 millió négyzetkilométer, ehhez még hozzá csapódik körülbelül 70 ezer négyzetkilométernyi vízi terület is.
4: A legalacsonyabb pont a Lake Eyre-ban található, ez 15 méter mélyen van a tengerszinthez képest.
5: Ami pedig a legmagasabb pontot illeti, a Mont Kosciuszko 2229 méter magasan fekszik. Egyébként arról nem beszéltünk, hogy mennyien is élnek itt Ausztráliában. Területéhez képest meglepően kevesen egyébként, körülbelül 20.200.000-en lakják Ausztráliát, ahol hivatalosan, meg nem hivatalosan is angolul beszélhetnek. No, de hát erről majd még beszélünk, erről az ausztráliai angolról.
4: Lényeg, ami lényeg, az ausztráliai föld az úgy néz ki az utazó szemével, mint hogy egy nagy nemzeti parkban utazna, ahol talál emberi és természeti csodákat, ahol a rendszer épp úgy eltűri a demokráciát, mint a királynőt, bár paradicsommal is megdobálták, csúnya dolog volt. Ahol a levegőnek mentolos az illata is olyan tiszta, mint sehol egész Európában, ahol a kulturális sokszínűség miatt bármit megtalálhatunk, és szinte bárhol lelhetünk hazaiakra, ahol az életet nem veszik komolyan, és olyan easy minden. Semmiképpen sem érdemes párnapos útra menni, annyi legfeljebb egy városon való átrohanásra elegendő, ha már rászántuk az időt, pénzt és fáradtságot, a repülőút több mint fél nap, akkor már maradjunk egy kicsit és harapjunk az amúgy vérpiros földből, vigyünk haza, kitart évekig.
5: Hát szerintem ezt a földből való harapást azért nem kell szó szerint érteni, inkább csak így meg lehet fogdosni. No, kérem szépen, hamarosan jövünk vissza, egy-két szóban átnézzük azt, hogy mit is érdemes tudni Ausztrália történelmével kapcsolatban. No, meg hát ami nem maradhat el, gasztronómiai kalandozásunk is hamarosan jön majd a mai világjáróban, ahol nem más helyt járunk a mai napon, a mai egy órában, mint Ausztráliában.
3: Hobbyradio.hu

minden újság az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Én itt a felvételek alatt kigondoltam, hogy min is járnám végig Ausztrália történelmét. Itt társam már szegődött egy kenguru, úgyhogy én gyorsan belülök az erszényébe, és átugrándozok velük Ausztrália történelmén. Nem tudom, te mit választasz? Tazmán ördög hátán mondjuk.
2: Én hát egyrésztről, másrészt kiröhögnélek a kengurúnak az erszényében, de nyugodtan, tehát teljes lelki nyugalommal beleülhetsz, nem tudom elmire, mert azért a kenguru nálad kisebb, nem?
1: Hát nem.
2: Beleférsz?
1: Bele, szerintem.
2: Hölgyek, urak, mi kipróbáljuk, Szomi belefér-e egy kenguru erszényben, addig kinyitjuk az ausztrál történelem könyveket, és Take It Easy címszóval végiglapozgatjuk.
1: A börtönsziget. Ja, arra laknak a koalamackók, meg a kenguruk. Hát nagyjából ennyi jut eszünkbe Ausztráliáról. Sok esetben még fel-fel villan még Krokodil Dandy neve is, mint a New Yorki lapkiadó elragadó lányának, dzsungellakó csábítója, amely filmek aztán egyre gyatrán, de számos folytatása is készült, ugyaninnan táplálkozhat az a nézet is, mely szerint a benszülöttek mind festik magukat, kvarcórájuk van, és a testüket kifacsarva vonaglanak a dobszóra, amúgy minden tele van krokodil. Azért ennél minden esetre jóval többen az országban, és sokkal több síkú, semmint ilyesfajta klisékkel elintézhető lenne, de vajon mi is?
2: Csak előjáróban azt azért leszögeznénk, hogy a koala az nem mackó, nem is mici, meg nem is medve. Neve helyi nyelven, amiből a törzsek száma alapján még a fehér ember gyarmatosítását is ezzel együtt népírtását megelőzően több száz is volt, annyit tesz, szomjas. Ugyanis a koalák nem isznak vizet, minden az életükhöz szükséges tápanyagot az eukaliptuszfák amúgy mérgező leveléből nyerik. És amúgy pedig kihalásra vannak ítélve saját őshazájukban. Krokodil Dundee-k sem szaladgálnak ész nélkül, Darwin vagy Keynes utcáin késükkel hadonászva, bár a helyi angol még egy folyamatosan angolul kommunikáló hazánk fiát is próbára teszi, nem lehetetlen a kapcsolatfelvétel az ott lakókkal, főleg nem turista vidéken vagy a nagyvárosban.
1: A benszülöttek már más kérdéseket vetnek fel. 1967-ben kaptak egyáltalán állampolgári és szavazójukot azon a földön, amelyik őseik már idestova 40 ezer éve éltek. Sokan főleg északon turista látványosságként élnek, különböző táncok, ünnepek, esti programként való előadásából. Jó páran élnek meg ajándéktárgyak készítéséből, mely szintén igen jól jövedelmező szakma. Nem egynek sikerült nyugati értelem benevet valódi karriert befutni, a 70-es években már saját miniszterelnökük is volt.
2: Nagyon felkapottak a világ számos múzeuma által kedveltek, a benszülött művészek munkái, ugyanis például a Canberrai Nemzeti Múzeumban megnézzük a több ezer éves ábrázolási technikával abszolút modern képeket, akkor azt is láthatjuk, hogy mondani valójuk viszont nagyon kézzelfogható, aktuális, bár igaz, hogy megértéséhez magunkban kell engedni a kifejezés világot.
1: Amikor aztán kitört az aranyláz a 19. század közepén, kalandorok és telepesek tömege érkezett a hatalmas országba, amely ekkor még Anglia feltétlen uralma alatt áll.
2: 1901-ben létrejött a mai napig fennálló Ausztrál Államszövetség, mikor aztán a század első harmadában az anyaországi kapcsolatok gyengülnek, Ausztrália öles léptekkel indul el azon az úton, mely oda vezetett, ami ma is van, kicsit európai, kicsit amerikai, kicsit ázsiai, de mindenképpen összességében ausztrál.
1: Katonai szempontból Ausztrália története szintúgy érdekes. Anglia oldalán már az első időktől fogva hadban állt, például a Búr háborúban. Az első világháborúban több lényeges fronton csatában részt vettek az európai hadszíntéren, az első saját területüket veszélyeztető harcokat, a második világháborúban a minimum regionális abszolút hatalomra törő Japánnal szemben vívták, de békefenntartóként részt vettek Koreában és Vietnámban is.
2: Nézzük azt, hogy mit ehetünk Ausztráliában. Hát eukaliptuszfa levelet biztos nem, bár nem tudom, Szomi, elfértél a kengurúnak az erszényében, vagy hát, jössz enni?
1: Kicsit szűkös volt, úgyhogy elgémberedtek a lábai, mindenképpen ki kellene nyújtoztatni az asztalnál sok finom, illetve ital tekintetében, ugyanis hát első menetben mindenképpen azért szerintem itt Ausztráliában érdemes inni, illetve illetve enni is.
2: Hát ugye első menetben ezt fogjuk kipróbálni, hiszen Ausztrália ízei ismerősek lehetnek a világ bármely részéről érkező látogatóknak, hiszen mindenféle kultúra, mindenféle ízei felelhetők a konyhában. Nem kell messze menni, mint például a Canberrai vagy bármely másik városbeli bevásárlóközpont éttermi részébe, ahol körbe-körbe csaknem minden konyha képviselteti magát a világ minden tájáról. Ugyanígy egy utcán végig menve megtömhetjük a hasunkat egy japán sushi étteremben, épp úgy, mint a szemközti elegáns olasz vendéglőben, vagy pár lépésre onnan egy helyi halételeket kínáló helyen, egy szóval nem maradunk éhen.
1: Ráadásul a gasztronómiai sokszínűség sokrétűséggel is párosul Ausztráliában, abban az értelemben, hogy nem nagyon lehet olyan a betegség az embernek, cukorbetegség, ételallergia, vagy éppen olyasféle étkezési szokásra gondolok itt a vegetáriánus életmódra, amely megakadályozhatná abban, hogy minden nap jól lakjon, szóval Ausztrália a mindenféle étkezési kultúrával rendelkező emberek paradicsoma.
2: Ami az italokat illeti, egy ausztrál sosem bírja sokáig angol típusú sör, azaz ale nélkül, amelyből hatalmas választék áll rendelkezésére. De ha netán beert találnánk rendelni, az sem tragédia, abból is akad bőven, a fekete vagy barna sörök is számolatlan találhatók a piacon, abból is találhat mindenki kedvére valót.
1: Bor szempontjából Európának az a szerencséje, hogy Ausztrália messze van, ugyanis a legkényesebb bor őrült is találhat magának kedvenc bort a kontinens számos bortermelő vidékéről. Ezek a borok a reptéren drágábbnak mondhatóak, mint a termelőnél, érdemes odafigyelni. Oda sem lehetetlenség egyébként eljutni, mármint a bortermelőkhöz. Például McLaren Valley, amely az ország egyik legnagyobb bortermelő vidéke Dél-Ausztráliában, egy rövid autózással könnyedén elérhető. Ott találunk egy központot, ahol térképet adnak, ennek segítségével körbe vándorolhatjuk az összes pincészetet, ahol pedig készséggel adnak akár többszörös dínyertes borokból is, de szigorúan kóstolónyi adagot. Ha elfáradnánk egy nagy bortúra alatt, a völgyben találhatunk éttermeket is, ahol meg lehet pihenni és meg lehet tömni a hasunkat is. Amúgy a megengedett véralkohol szint az országban nem nulla, mint itthon, körülbelül egy pohár bor fér bele a szondába, több azért ott sem.
2: Nagyon jellemző szinte minden Ausztráliában termett ételre, italra az erőteljes és határozott íz. Így például a kávé többször lefőzhető, persze nem a legolcsóbb típusú, de a zöldtea sem az, amitől el lehetne aludni. Az európai mediterrán országokkal kapcsolatban szoktak felmerülni, hogy az ottani hagymának például nincs íze, nem rikadt meg, csak nagy és szép. Bezzeg, odalent zokoghatunk a fél ökölnyi hagymától, akár itthon. A kávé és tea is kérhető amúgy szinte mindenhol tejjel, azaz nem black, hanem white módon.
1: Én azt hiszem, mégis maradunk a többször lefőzhető bivaj erős kávénál. Móni, te szeretnél egy pohár bort, sört?
2: Sört nem, bort nem tudom.
1: Akkor kapsz egy teát tejjel.
2: Jó, jó, zöld teát szeretnék tejjel, csak hogy kiálljak a királynő mellett.
1: No, amíg mi ezt elkortyolgatjuk, már így mellettünk lapozgatjuk is a mi úti könyvünket, hogy mit ajánlanak, hova érdemes ellátogatnunk Ausztráliában, hogyha itt járunk, úgyhogy hamarosan jövünk a látnivalókkal a folytatásban itt a Világjáróban.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Megkávéztunk, megteáztunk, az útikönyvet is végig tanulóztuk, szerintem akkor bakancsunkat bekötve induljunk neki Ausztráliának, hiszen rengeteg látnivaló, rengeteg látványosság vár bennünket, hogy megnézzük, kezdjük mindjárt Adelaide-el.
2: Nem hiába talán a legeurópaibb ausztrál város, legalábbis Kelet-Európából érkező vándornak, hiszen német telepesek alapították, még a város alaprajzát is lehet nemzetileg magyarázni, nincs ugyanis benne összesen csak egy kanyar. Az egyik legfontosabb borvidék, Opát bányáztak sokáig, ráadásul a városban még működik egy 100-nál több éves utolsó villamos járat, mely a város talán a legszebb strandját Glenelg Beach-re visz. Hévszerű járatokkal a központból eljuthatunk szinte bárhová a környező területeken, rengeteg a nemzeti park, botanikus kert, de helyi buszjáratokkal még akár a York Peninsulán található nemzeti parkba is, ahol a néhány utolsó engedéllyel működő halászfamília kristályt ezt a vízből halászta a homárokat.
1: Akár amit utána vacsira el is lehet fogyasztani. A városban egyébként működik német, de még magyar klub is, az első még a központban táblákkal is jelölve van. A város külön érdekessége a két évente februárban, márciusban megrendezésre kerülő egy hónapos művészeti kulturális fesztivál, a Fringe Festival. Ennek során naponta akár tucatnyi különböző előadás esemény látogatói lehetünk. Számtalan hírneves művész kap ide meghívást, csak nem az összes alkotó művészeti ágból, legyen ez akár tánc, zene, színművészet, vagy akár a képzőművészetek is. Nem feltétlen szükséges, de nem rossz döntés a páros évek nyarán, vagyis hát pontosan februárban jönni ide, legalább a pezsgés érdekes lehet mindenki számára.
2: Folytassuk utazásunkat, jöjjön Brisbane, az egyeteméről is méltán híres város, Queensland, vagyis a korallzátonyos krokodilos állam fővárosa. Nem feltétlenül a leglényegesebb terület turisztikai szempontból, bár a látnivalók itt is számosak, a hangulat inkább fiatalos. Az állam azonban leginkább a legészakibb csücskéről, az ottani turisztikai központjairól, Cairnsről és Townsville-ről ismert. Itt lehet nagy korallzátonyt nézni, mini tenger alatt járóval, léghajóval, nagyhajóval, kishajóval, vagy éppen hajótúrán felcsurogni a folyón az esőerdőbe, vagy vadvízi evezésen részt venni. Ha meg csak a napon akarjuk sütetni a hasunkat, itt biztos ropogósra sülünk, főleg napkrém nélkül, ide amúgy a nagyon magas páratartalom miatt, közel ugye az egyenlítő, nem érdemes az ottani nyáron jönni, jobb az itteni nyáron, de ott is akkor 30 fok körül a hőmérséklet, de legalább kapunk levegőt, ami ugye hát mindenhol megtalálható, légkondicionálóktól távol is.
1: És lehet, hogy még útközben találkozunk Krokodil Dandival is.
2: Az is lehet.
1: Egy krokodilt sétáltat az oldalán.
2: Hát én azért összefutnék inkább Kylie-val.
1: Hát én meg akkor a Dannyvel. Na.
2: Jó.
1: Ő még szinglés ráadásul, úgyhogy vele jobb ajánlom.
2: Nézd, ami ízlések és pofon.
1: Na, a következő úti célunk nem más, mint Canberra. A főváros biztos figyelemre tarthat számot. Eltekintve attól, hogy a látnivalók megnézegetése után kicsit nehéz bármilyen elfoglaltságot találni a fővárosban. Lényeges és egyedi a 8 év alatt elkészült parlament épülete és a War Memorial, vagyis a hadtörténeti múzeum, valamint a kettő közötti sugárút, melynek két oldalán háborús emlékművek sorakoznak. A két épület között félúton van a régi parlament épülete, ezt is érdemes megnézni. A Telstra tornyot megvászva gyönyörű kilátásban lehet részünk, a nagy mászást és hát könnyedebben liftezést pedig a kávézóban lehet kipihenni. Nem messze a várostól található a Tidbinbilla Nemzeti Park, melynek egyik végében vannak azok a hatalmas műholdak, melyekkel az ember holdra lépését közvetítették, kihagyhatatlan a város állatkertje is, ahol van kenguru és szabadon járkáló emusimogató is.
2: Szomi, szeretnéd?
1: Egy mondjuk egy emuhátára szívesen fölülnék.
2: És simogatni.
1: Hát simogatni, benne, mondjuk, oké.
2: Okay. Kengurút.
1: Hát kengurú már vitt az előbb, úgyhogy az most nem számít a
2: nagyobbsággal.
1: Előbb beszéltük, hogy a kóla nem mackó, de jöhet ő is persze.
2: Uh-huh. Ördögöt.
1: Ördögöt, az már ördögöt. Hát azt mondják róla, hogy a világ legvérengzőbb állata, úgyhogy azt talán így kerítés mögül, de megnézném.
2: Kylie-t.
1: Kylie-t, vele beszélgettem már, nem lehet, hogy megyünk karonfogva. Csak egy szegény eltörpül mellettem.
2: Inkognitóban van,
1: persze,
2: értem.
1: Persze,
2: na hát akkor...
1: Jól átszázza magát.
2: Amíg Szomi a törpével körbesétál meg az emu hátára fölül, mi folytatjuk utazásunkat Darwinba. Az északi terület fővárosa igazi egyenítő közeli időjárásával monszunos, esős évszak novembertől áprilisig és száraz évszak májustól októberig. Igazán furcsa lehet európai szemmel, de semmiképpen sem kihagyható a kontinens felfedező túrából. Ez a terület egyébként magába foglalja majd az egész központi sivatagot, ahova nem tanácsos betévedni, legalábbis a filmekben. Itt található a leghíresebb nemzeti park is, a Kakadu Nemzeti Park, ahol számos csodára lehetünk figyelmesek. Ezen a területen található egyébként a két nevű ausztrál unikum is, az Ayers szikla, vagy más néven Uluru. Megmászása lehetséges, csak éppen tartani kell magunkat a felvezető ösvényhez. Ez a sivatagi homok szintjétől magasan, magányosan kiemelkedő páratlan szikla egyébként szent helyként funkcionált egykoron, ma már mocskos, legalábbis a benszülöttek szerint, akik a turisztikai látványosságként való hasznosítását ellenezték, és máig ellenzik.
1: Érdeklődtem itt egy kicsit most Kylie-tól, hogy mivel, hova folytassuk. Ő a következőket ajánlotta: Hobart, Melbourne, Perth, Sydney és Kimberley. Mit szólsz hozzá? Elmegyünk ezekre a helyekre?
2: Imádom ezeket a női neveket, hát még jó, hogy elmegyünk ezekre a helyekre.
1: Hamarosan folytatjuk tehát ezekkel a látványosságokkal, addig pedig leülünk Kylie, na meg hát Dani társaságában egy padra, míg gyönyörködünk Ausztrália szépségeiben.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvétel. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánló.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hűvét táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Eleget pihentünk, úgyhogy már is folytatjuk ausztráliai kalandozásunkat, és hogyha már annyit emlegettük, akkor irány Hobart, méghozzá az az állam, amit nem másképpen hívnak, mint Tazmánia, a világ egyik legvérengzőbb, majdnem kihalt állatkájának, a Tazmán vagy Tasmán ördögnek a hazája. Új-Zélandhoz hasonló, természetes szépségekben bővelkedő területről van szó, tele furcsábbnál furcsább, túlvilágian szép hegyekkel, erdőkkel és persze nemzeti parkokkal. Ez a terület egyébként szomorú mementó a fehér ember gyarmatosításáról is. Az itteni őslakosokat mindegy szálig kiirtották, egyetlen leszármazottjuk sem maradt. Kultúrájuk, nyelvük számos állattal együtt eltűnt a föld színéről. Manapság természetesen élnek itt benszülött származású emberek a szigeten, de ők már nem tazmániaiak.
2: Milyen kár, pedig én szerettem volna egy tazmániaival találkozni, se baj. Megyünk tovább Melbourne-be. Victoria állam főváros és az egyik a két örökösen vetélkedő városnak Ausztráliában, a másik ugye értelemszerűen Sydney. Ők ugye ketten nagyon szerettek volna főváros lenni, aztán úgy döntött a kicsi, de nagyon vicces Canberra, hogy bevállalja, és lesz ő. Mérsékelt éghajlatával, remek elhelyezkedésével, igen, szép város, hasonlóan az előzőekhez, tömve látnivalókkal. Jellemző kép egyébként Melbourne-ről a rengeteg zöld között megbúvó sok-sok felhőkarcoló. Ha szánunk rá egy kis időt, felfedezhetjük, hogy van a városnak más, megkapó oldala is, és utána haza se akarunk jönni. A városban működik a Magyar Rádió is, de itt és a környező kisebb városban például találhatunk számos magyar iskolát is.
1: Következő útészélünk pedig nem más, mint Perth.
2: Egészségedre szól!
1: Köszönöm szépen! No, szóval, hogyha Perthről beszélünk, akkor kicsit elhanyagolt desztináció, a nyugati ausztrál város, pedig mind az ember alkotta környezet, mind pedig a természeti szépségek tekintetében élen járó és megkapó hely. Nem csak szigorú értelemben véve a város, hanem az állam is lenyűgöző élmények tárháza és remek hely a fotózás szerelmeseinek. Itt majdnem biztos a díjnyertes fotó készítése. A város egyébként egy nyugodt és hangulatos nagyváros, környező vidéke pedig több is, mint kedves.
2: És jöjjön a 2000-es olimpiai játékok színhelye, Sydney. Új-Dél-Wales állam fővárosa és a másik nagy főváros aspiráns volt, még mielőtt ezt a címet Canberra kapta volna meg. Melbourne mellett végre olimpiát is rendezhetett, ahol a szervezési zsenialitás sok szempontból megmutatkozott. Természetesen csak Sydneyről lehetne 6 kötetes lexikont írni, de az utcanféle operaház vagy a Darling Harbourben található oceanográfia és a tengerészeti múzeumok kihagyhatatlanok, még akkor is, ha csak egy fél napunk van az amúgy lenyűgöző, nyüzsgő nagyvárosban. Nem messze a várostól északra és délre találjuk a méltán legfelkapottabb üdülő övezeteket, például a Sydney South Coastot, olyan városkákkal, mint Ulladulla, ahol az éttermeket sorra ki kell próbálni, már csak a helyi hal specialitások miatt is.
1: Utolsó állomásunk, ahova ellátogatunk, pedig nem más, mint Kimberley, a világ rendkívül kevés fennmaradt nagy vadonjainak egyike, mely több mint 420 ezer négyzetkilométeres kiterjedésű, és mindössze körülbelül 20 ezer a lakossága. Ausztrália eme gyönyörű térsége lenyűgöző látványt nyújt minden odalátogatónak, hiszen ősrégi szurdokok, sziklás tavak vannak, ameddig csak a szem ellát.
2: No, hát mi szépen itt úgy döntünk, visszatérve Sydneybe, hogy beülünk az operaházba valami egészen kiváló előadásra Szomival, utána pedig elmondjuk azt, amit itt talomban összegyűjtünk hasznos információként, szóval mindenféleképpen érdemes velünk tartani.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Eleget pihentünk, úgyhogy már is folytatjuk ausztráliai kalandozásunkat, és hogyha már annyit emlegettük, akkor irány Hobart, méghozzá az az állam, amit nem másképpen hívnak, mint Tasmania, a világ egyik legvérengzőbb, majdnem kihalt állatkájának, a Tasmán vagy Tasmán ördögnek a hazája. Új-Zélandhoz hasonló, természetes szépségekben bővelkedő területről van szó, tele furcsábbnál furcsább, túlivilágian szép hegyekkel, erdőkkel és persze nemzeti parkokkal. Ez a terület egyébként szomorú mementó a fehér ember gyarmatosításáról is, az itteni őslakosokat mindegy szálig kiirtották, egyetlen leszármazottjuk sem maradt, kultúrájuk, nyelvük számos állattal együtt eltűnt a föld színéről. Manapság természetesen élnek itt benszülött származású emberek a szigeten, de ők már nem tazmániaiak.
2: Milyen kár, pedig én szerettem volna egy tazmániaival találkozni, se baj, megyünk tovább Melbourne-be, Victoria állam főváros és az egyik a két örökösen vetélkedő városnak Ausztráliában, a másik ugye értelemszerűen Sydney. Ők ugye ketten nagyon szerettek volna főváros lenni, aztán úgy döntött a kicsi, de nagyon vicces Canberra, hogy bevállalja, és lesz ő. Mérsékelt éghajlatával, remek elhelyezkedésével, igen, szép város, hasonlóan az előzőekhez, tömve látnivalókkal. Jellemző kép egyébként Melbourne-ről a rengeteg zöld között megbúvó sok-sok felhőkarcoló. Ha szánunk rá egy kis időt, felfedezhetjük, hogy van a városnak más, megkapó oldala is, és utána haza se akarunk jönni. A városban működik a Magyar Rádió is, de itt és

0: környező kisebb városban például találhatunk számos magyar iskolát is.
1: Következő útészélünk pedig nem más, mint Perth.
0: Egészségedre szól!
1: Köszönöm szépen! No, szóval, hogyha Perthről beszélünk, akkor kicsit elhanyagolt desztináció, a nyugati ausztrál város, pedig mind az ember alkotta a környezet, mind pedig a természeti szépségek tekintetében élenjáró és megkapó hely. Nem csak szigorú értelemben véve a város, hanem az állam is lenyűgöző élmények tárháza és remek hely a fotózás szerelmeseinek. Itt majdnem biztos a díjnyertes fotó készítése. A város egyébként egy nyugodt és hangulatos nagyváros, környező vidéke pedig több is, mint kedves.
0: És jöjjön a 2000-es olimpiai játékok színhelye, Sydney. Új Dél-Wales állam fővárosa és a másik nagy főváros aspiráns volt, még mielőtt ezt a címet Canberra kapta volna meg. Melbourne mellett végre olimpiát is rendezhetett, ahol a szervezési zsenialitás sok szempontból megmutatkozott. Természetesen csak Sydneyről lehetne 6 kötetes lexikont írni, de az utconféle operaház vagy a Darling Harbourben található oceanográfia és a tengerészeti múzeumok kihagyhatatlanok, még akkor is, ha csak egy fél napunk van az amúgy lenyűgöző, nyüzsgő nagyvárosban. Nem messze a várostól északra és délre találjuk a méltán legfelkapottabb üdülő övezeteket, például a Sydney South Coastot, olyan városkákkal, mint Ulladulla, ahol az éttermeket sorra ki kell próbálni, már csak a helyi hal specialitások miatt is.
1: Utolsó állomásunk, ahova ellátogatunk, pedig nem más, mint Kimberley, a világ rendkívül kevés fennmaradt nagy vadonjainak egyike, mely több mint 420 ezer négyzetkilométeres kiterjedésű, és mindössze körülbelül 20 ezer a lakossága. Ausztrália eme gyönyörű térsége lenyűgöző látványt nyújt minden odalátogatónak, hiszen ősrégi szurdokok, sziklás tavak vannak, ameddig csak a szem ellát.
0: No, hát mi szépen itt úgy döntünk visszatérve Sydneybe, hogy beülünk az operaházba valami egészen kiváló előadásra Szomival, utána pedig elmondjuk azt, amit itt talomban összegyűjtünk hasznos információként, szóval mindenféleképpen érdemes velünk tartani.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint 100, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivaló van ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni, no, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre, úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben, akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
4: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszám most járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
5: Megjelent Ben Zombun szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
3: Szép Zoltán, sok mindent el lehet róla mondani. Jósvádájú, keménykötésű, kissé őszülő, 170-175 cm magas, kellemes orgánumú, régóta ismerem. Ki volt Szép Zoltán gyerekkorában? Honnan indult?
4: Gyerekként nem tartoztam azok közé, akikről azt lehet mondani, hogy nagyon boldog gyerekkoruk volt. Ennek két okát vélem utólag megállapíthatónak. Az egyik a vakság, ami az embert egy sajátos sorsba kényszeríti. A másik pedig, hogy a szüleim azt hiszem a kelleténél jobban szerettek és féltettek. Alkatilag nem voltam alkalmas olyan típusú közösségi életre, ami az intézetben rám várt. Amikor beírattak 50-ben történt, akkor ott egy olyan társasággal találkoztam, akik többsége számomra idegen viselkedésű gyereknek hatott, hiszen apám kántortanítóként dolgozott Győr-Szent Ivánon, és ennek révén a, mondhatjuk úgy, a falu elitjének a gyerekeit ismertem, tehát azokat véltem a gyerekkel azonosíthatónak. Na, itt az intézetben sok mindenért el kellett szenvednem a többieknek a gúnyolódását, vagy lenézését. Például ilyen dolgaim voltak, hogy én fogatmostam reggel, meg este. Azok, akik ezt nem nagyon gyakorolták, azok vidáman kiröhögtek, bár a nevelők mondogatták, hogy kéne csinálni. A másik, hogy letérdeltem az ágyam elé, és imádkoztam. Én ennek semmilyen demonstratív célját nem akartam elérni, egyszerűen így lettem tanítva. Na, aztán abba hagytam egy időm, amikor már kellőképpen nevetségessé váltam. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy egy üldözött gyerek voltam. Nem voltam üldözött, csak érzékenyebb voltam talán az átlagnál. Jobban a szívemre vettem dolgokat, ahelyett tehát, hogy én is kinevettem volna másokat, vagy én is mások gyengéit karikíroztam volna, ehelyett hát sokat éjszaka töprengtem, hogy hogy lehetne az intézetből megszökni. Gondoltam még öngyilkosságra is. Mondjuk nem volt nehéz, mert volt egy Pistike nevű gyerek, az öngyilkos lett. Ő általa volt az az élményem, hogy halál. Addig is tudtam, mi az, de a konkrét eltávozást nem éltem meg. Ha haláleset állt elő, akkor azt előlem elrejtették, és úgy lettem tájékoztatva, hogy elutazott X néni és X bácsi, és majd egyszer visszatérnek. Hát nem nagyon tértek vissza. Az intézetben távolodtam el a vallástól, nem azért, mert ilyen nevelést kaptunk, hanem valamiképpen mesének minősült bennem mindaz, amit addig a vallásos alapismeretekről volt módon megszerezni. Nagybátyám pap volt, ez egy közismert tény volt abban az időben. A legtöbbször ezt vágták a fejemhez, hogy a klérushoz tartozom. Az irodalom volt talán az első kompenzációs lehetőség.
3: Zoli, mielőtt az irodalomra rátérnénk, az adatokat próbáljuk pontosítani. Tehát születés honnan?
4: 1943. szeptember 2-án születtem Vízkelet nevű községben, amely községet 1945-ben visszacsatoltak Csehszlovákiához. 1918 előtt magyar terület volt mindvégig. Így mai napig se tudom sokszor, hogy mit mondjak, azt kérdik, hogy hol születtem, ugyanis a szlovák neve Csernibród. A hivatalos papírjaimban ez szerepel. A rendszerváltás óta viszont azt mondják, hogy dehogy is Csernibród, hiszen Vízkelet. Na mindegy, szóval itt is már egy ilyen magyarázkodásba kényszerülök, ha a születésem pontos helyét és időpontját kérdezik. Apám, mint említettem, kántortanító volt, anyám az Pozsonyba végzett az ottani nővérek iskolájában, és elég fiatal volt, mikor én születtem, 20 éves. Hányattatott sors várt ránk. Vízkeletről kilettünk telepítve, először apám, anyám meg én, aztán a nagyszüleim 1948-ban, és Tóth Komlós közelébe lettek áttelepítve Csanád Albertire, apám pedig Győr-Szent Ivánra került. Ott voltunk 10 évig, ott laktunk. Ő volt ott az iskolá. Először kántor volt, később emiatt nagyon sok bántás érte, hiszen szintén a klérus, és valójában emiatt is jött el Győr-Szent Ivánról. 1956. szeptemberében sikerült Budapesten egy iskolai állást megszereznie a Szentendrei úti általános iskolában. Ez később 12 évfolyamos gimnáziummá vált, és én itt érettségiztem, fölvette Körösi Csoma Sándor nevét. Nagyon szép időszak volt ez a 4 esztendő. Mások 56-ban, 56 október, novemberében, decemberében elindultak nyugatnak, mi pedig nyugat felől jöttünk keletnek, és sem lakásunk nem volt, sem biztos egzisztencia nem volt, ugyanakkor a szüleim hallani se akartak arról, hogy mi is elhagyjuk az országot. 1957 nyarán, nem is nyarán, még tavaszán. Felötlött bennem, hogy mi lesz, ha én ezt az intézetet befejezem. Én akkor bizony már 17 éves leszek, amikor innét kiléphetnék, a gimnazistákhoz öreg, az egyetemistákhoz fiatal, szóval tudtam, hogy a dolgozó gimnáziuma vár rám. Ettől valahogy ma se tudom, miért megrémültem, és rendkívül intenzíven elkezdtem tanulni, mert rájöttem, hogy lehet itt osztályt ugrani. 1957 nyarán megtanultam a rámváró következő év anyagát, szeptemberben vizsgát tettem, tehát már a tanulmányaimat nem hetedikes, hanem nyolcadikasként folytattam 57-től 58-ig, de miután az intézetben volt egy ilyen 9. osztály is, és én szerettem volna azt is kihagyni, ezért 1958 tavaszán apám segítségével felvételiztem a gimnáziumba, anélkül, hogy erről az iskola tudott volna. A gimnázium azonban értesítette az intézetet, tehát majdnem úgy lettem az intézetből kicsapva, mint egy bűnt elkövető diák. Méhes József akkor igazgató valójában az intézetből kicsapott, de aztán vagy apám hatására, vagy a tanárok hatására kiadták a végbizonyítványt, és nem történt semmi. És 1958. szeptemberében már, mint a látók, olyan időszakban, tehát annyi éves koromban kezdhettem a gimnáziumot, akkor töltöttem be a 15-öt. A gimnázium után következett az egyetem, a bölcsészettudományi kar magyar történelem szakára felvételiztem, hozzávettem a filozófiát is. Akkor az ösztöndíj miatt, mert a szüleimnek nem volt magas keresete, és úgy tudtam úgynevezett népköztársaság ösztöndíjat elérni, hogyha színkitűnő voltam, hogy ezt az ösztöndíjat elérjem, kénytelen voltam minden tantárgyat jól megtanulni. Nagyon sok időm elment vele. Az 5 éves egyetemet azt végig kitűnő eredménye végeztem, és így az ösztöndíjban részesülvén tudtam magamnak felolvasókat fizetni az egyetemisták közül. Ez sokat számított, mai napig is táplálkozom belőle, mert igen sok irodalmi, művészeti, esztétika olvasmányt tudtam így az ő segítségükkel megismerni. Soha se tudtam, nagyon ritkán tudtam teljes könyveket elolvasni. Mindig úgy sikerült, hogy egy-egy értelmesebb évfolyamtárs ismertetett velem egy könyvet, és annak egyes részeit szó szerint felolvasta. Ez nagy fájdalmat okozott, mindig szerettem volna teljes élményhez jutni. Hát ma már a hangos könyvtár révén erre megvolna a lehetőség, most az idő hiányzik.
3: Elvégezted az egyetemet. Jöttek azok az idők, amikor dolgozni kellett, hiszen családot alapítottál.
4: Van némi előzménye, az egyetem elvégzésekor az újkori magyar történelem tanszék professzora Szabad György, aki most a parlament elnöke, fölvetette nekem, hogy írjam meg a doktorátusomat, és ő segít benne, hogy erre az időre vagy ösztöndíjat kapjak, vagy státuszt. Hát valahol a kettő között sikerült egy dolog, mert állást kaptam az egyetemen, mint tudományos segédmunkatárs, havi 1500 forint fizetéssel, kiemelt fizetésem volt a diploma miatt, és megírtam 1971-re a doktori disszertációmat, az volt a tudományos feladatom az első időben. Valamint az egyetemnek végül is kiderült, jó jött, hogy én a státuszt kaptam, mert elég jól értettem szervezéshez, már a állapotomból következően is egy vakembernek nagyon jó kell tudni szervezni, hogy többet, hogy tudja a lépést tartani a többiekkel. Ezért rám bízatott az Ötvös Klubnak a vezetése. Nem én voltam az igazgató, az Ötvös Klubnak volt egy jól fizetett igazgatója, és helyette dolgoztam én a magam 1500 forintjáért. Minden esetre szép idő volt, nagyon sok színésszel, íróval, költővel ott megismerkedhettem, és sok olyan barátság alakult ki abban az időben, amely máig tart. 1971-ben volt a kiugrási kísérletem. Ez akkor eredményes volt. A 3. kerületben Óbudán országgyűlési képviselőjelölt lettem, mégpedig nem a párt, nem a Népfront, hanem az emberek jóvoltából, akik vagy apám révén, vagy nagybátyám révén, vagy saját magam révén jól ismertek. Hát ott laktunk 56 óta. Óbuda akkor elég falusias volt. Úgyhogy képviselőjelölt, majd képviselő lettem, és így én lettem az első országgyűlési képviselő Magyarországon, aki amióta parlamentarizmus van, aki nem lát. Van most is egy hál' Istennek, egy sorstársunk, de hát egész más az ő minősége és más az enyém, mert én előttem senki se volt. Nekem olyan elfogadási problémákkal is meg kellett küzdeni, túl azon, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt is mindvégig nehezítette a munkámat és az életemet, amelyekkel talán azoknak már kevésbé kell megküzdeni, akik demokratikusabb közegben tudnak a hatalomba bekerülni.
3: Én emlékszem erre az időszakra, ez a vakok között is igen komoly visszhangot váltott ki. Voltak-e sorstársak, akik megkerestek téged különböző ügyeikkel?
4: Eleinte az irítség volt az, amit tapasztaltam, aztán kezdtek sorstársak is megkeresni, sőt maga a nagy szövetség, dr. Vas Tibor és Lukács Géza és Körner György megkerestek. Jó 2 éve, hogy már képviselő voltam, akkor meg is hívtak az egyik szövetségi rendezvényre, de én éreztem mindig a hivatalosok részéről, hogy nagyon nagy fenntartásaik vannak, inkább kényszerből cselekszenek, mint jó szántukból.
3: Ez a beszélgetés tulajdonképpen az irodalomról kellene, hogy szóljon, és mégis egy emberi élet tárulkozik ki. Térjünk vissza az életúthoz.
4: 69-ben megnősültem, Bacsó Erzsébetet vettem feleségül, akit a tévé képernyőjéről ismertem meg 65-ben, amikor ő ki mit tudott nyert. 70-ben már megszületett a fiam, Szép Zoltán Jánosnak hívják. Sajnos vagy szerencsére, sose fogom tudni megítélni, borzasztóan hasonlít rám. Én magam észreveszem a problémáiról, a nehézségeiről, amikkel ő is megküzd, hogy túl sok jutott neki az én génjeimből, úgy tűnik. 1978-ban pedig a leányunk Fruzsina született. Visszatérek 1970-re. A pap nagybátyám, Szép Zoltán biztosított nekünk eleinte lakást. 71-ben sikerült Óbudán kapnunk egyet. Egy minőségi cserével. 75-ben, amikor a párt nyomására az új választásokon már nem vehettem részt, nagyon durván megfenyegettek, hogy mi minden történik velem, ha részt veszek. Nem kívántam hősi halott lenni, nem kívántam börtönökbe kerülni, vagy tárgyalásokra járni. Nem az én műfajom, úgyhogy tudomásul vettem, hogy ez a helyzet nem lehet ellenem itt tenni. Közben elvégeztem a jogot is, tehát ledoktoráltam történelemből a Szabad György témavezető segítségével. Úgy értem a segítségét, hogy tanácsai alapján elkészített disszertáció eredményeképpen, majd mivel jogtörténészi státuszt töltöttem be az egyetemen, később a jogot is elvégeztem. Így alakult ki az az általam nem kívánt állapot, hogy 2 diplomás vak lettem. Eleinte beértem az 1 diplomával, sőt a doktorátusra is csak később kezdtem gondolkodni. Hát most van 2 doktorátusom is, amit nem dicsekvésből mondok, inkább némi szomorúsággal, hogy nem kellett volna azért ennyit tanulni, meg ennyit törekedni, jobb lett volna kicsit többet élni, mondom én. Az irodalmi lehetőségeim az intézetben Gábor József tanár jóvoltából kezdtek kibontakozni. Ő szervezett ott egy irodalmi kört, a szövetségben egy Homérosz irodalmi kört. Amikor 58-ban elhagytam az intézetet, oda hűségesen jártam továbbra is, és az Irodalmi Értesítő nevű 2 havonta megjelenő Brej kiadványban elég gyakran megjelentek az írásaim. 1970-től kezdve folyóiratokba és napilapokba is jelent meg verseim egy darabig, aztán jött a politika és ezt elfújta. Az első hivatalos nyomtatásban megjelent versem pontosan az Alföld című havi folyóiratban jelent meg Debrecenben, Mester Balassi címmel. Nem tudtam sokáig eldönteni, melyik tetszik jobban, a verse vagy a próza. Most se tudom eldönteni, azt hiszem mindig a hangulat kérdése. Volt egy olyan szándékom, hogy író, költő, műfordító, netán drámaíró leszek, nem jött össze. Talán nem is a tehetség hiányzott hozzá, hanem a lehetőség. Az a szomorú hátrányom volt, szemben mondjuk Madáccsal, hogy nekem nem volt semmilyen háttér birtokom, amiből akármilyen szerényen is, de meg lehetett volna élni, tehát mindig dolgoznom kellett, sőt, hogy dolgozhassak, amiatt még külön munkát kellett végeznem, tanulnom kellett, és bizony, amikor elérkeztem oda, hogy a Sasadba lettem jogtanácsos, a magasabb fizetés reményében mentem át az egyetemről a Sasad termelőszövetkezetbe, akkorra már az írói képességek meglehetősége elkorcsosultak bennem, visszafejlődtek. Nem jelenti azt, hogy nem telik ki tőlem most is egy-egy vers vagy rövidebb próza, de már nem tekintem élethivatásnak, nem úgy nézek rám, mint az én leendő pályámra. Érdekes is volna, ha az ember 50 éves korában keresne magának új pályát.
3: Miért volna érdekes, Zoli?
4: Mert az embert a társai, a társadalomnak ama része, amelyik őt elkönyvelte, az valahova úgy beskatujázza.
3: És ettől a skatujázottságtól félsz?
4: Kicsit igen. A másik pedig, hogy én nagyjából megtaláltam magamnak azt a helyet, aminek a betöltésére képes vagyok. Én nem vagyok alkalmas vezetőnek. Volt egy időszak, hogy mindig vezető szerettem volna lenni, olyan 20 éves koromban. Sajnos nem kaptam jó tanácsokat, olyanokat sem, amiket én adok már másoknak. És nagyon megszenvedtem a vezetővé válás keserű kenyerét. Nagyon rövidedig voltam, nem magas beosztású vezető, de vezető. És hát az alatt rájöttem, hogy számomra ez egy pokol. De legalább annyi annyira pokol egy beosztotti státusz is, vagy egy olyan helyzet, ahol én beosztott vagyok. És elkezdtem tájékozódni, azt hittem, hogy a jog az ilyen. Hát kiderült, hogy a jogtanácsos is a főnökök irányítják, az ügyvéd valahol az ügyfeleinek a beosztottja, rabszolgája, és hát az UMK-kban akkor még ügyvédi munkaközösségek voltak, ott is van egy bizonyos hierarchia, tehát rájöttem, hogy ez is egy eléggé kötött valami, és akkor bukkantam rá az újságírásra.
3: Itt álljon meg egy pillanatra, hiszen én tudom, publicista, riportokat készítesz, ennek az előzményei és a mostani út.
4: Az újságírás megtetszett. Az egyetem adott rá lehetőséget, anélkül, hogy ő tudta volna. Ott megjelent az Egyetemi Lapok című kiadvány, hetente, két hetente, mikor, hogy volt rá pénzük, és elkezdtem abba különböző cikkeket írni, először felhívásokat, tehát a munkámmal összefüggő ötvös klubról már beszéltem, tehát azzal összefüggésben kezdtem ott tájékoztatókat írni, hasonlók. Aztán cikkek lettek belőle, így aztán írtam a Magyar Ifjúság című újságba is, aztán volt egy szintén az ifjúságnak szóló, szórakoztatóbb lap, az Ifjúság magazin. Abba is írtam, és 1967-től, amikor a diplomámat megkaptam, lehetőségem volt a Kossuth Rádióban is egy-egy ifjúsági műsort elkészíteni, vagy abban közreműködni. Itt egy nagyon rendes hölgyet, Kovalik Mártát és Radnóti Lászlót említeném, akik sokat segítettek. Amikor képviselő lettem, és 75-ben ez megszűnt, akkor viszont a rádióból kilettem tiltva, tehát az nem jött össze. Ugyanakkor közben megtanultam rádiózni, és rájöttem, hogy a rádió az nagyon-nagyon nekem van kitalálva, hiszen ott egyenrangúak vagyunk a kollégákkal, mármint a hallgató oldalán. A rádió ugyanis látható, mint készülék. A benne megszólaló személyek nem látható. A Kossuth Rádióba igyekeztem visszakerülni, de semmilyen lehetőség nem adódott hozzá. Túlzottan megalázkodni viszont nem kívántam. Hajlandó lettem volna bizonyos kompromisszumokra, de arra, hogy eláruljak mindent, amit addig csináltam, és csak azért, hogy ott 50. riporter leessek, nem vállaltam a dolgot. Csináltam a jogtanácsosi munkámat, majd 1981-ben elköltöztünk Debrecenbe. Ennek technikai okai voltak, vettünk előzőleg Budaörsön egy házat, az autósztráda építése miatt arra terelték a forgalmat, a ház szétrepett. Az engem nagyon megijesztett, hogy mit kezdjek én egy félig rombadőlő házzal, úgyhogy az első adandó lakást cserélni elpasszoltuk ezt a budaörsi házat, és sikerült érte egy meglehetősen kényelmes, tágas debreceni lakást kapni. Termelőszövetkezet ott is van, a feleségem debreceni, a fiam ott született, elmentünk, meg se bántam Debrecent, ma is nagy szeretettel gondolok rá, és akár mikor visszatérnék szívesen, ha ez megoldható lenne. 1985-ben következett be a fordulat, mikor is a feleségem úgy döntött a két gyerekünkkel együtt, hogy itt Magyarországon nincs kibontakozási lehetőség. Látta az én sorsomon is, hagyjuk el az országot. Elhagytuk az országot. Nekem mondjuk bejátszott az is, hogy a 85-ös választásokra több ma már ismert ellenzéki, tehát akkor nem voltak ismertek, csak mi ismertük egymást. Több ellenzéki személy fölkért, hogy vegyek részt a választásokon. Valaki közülük besugónak bizonyult, az egészet megtudta a belügyminisztérium, nálam házkutatást tartottak. Egy vakember számára egy házkutatás az fölér majdnem egy kivégzéssel. Szóval azóta is az a házkutatás előttem olyan, mintha jelenlétemben mindenemet elrabolták volna. Ma se tudom, mit vittek el, ma se tudom, hogy mi került vissza, mi nem került vissza. Körülbelül ők is tudták, hogy mit érnek el egy ilyen házkutatással, azt szerint is csinálták. Tehát ott mindent szétdobáltak, anélkül, hogy bármit is meg akartak volna találni. Szétzilálták az egész addigi életművemet, tehát azt a millió pontírású jegyzetet, amelyek, ha már nem a helyükön vannak, akkor olyan, mintha meg se lennének. Na, nem akarok ezen sírni, mert túl vagyok már rajta. Szintén egy pofon volt az én íróságomnak ez a gesztusa a belügyminisztériumnak. Utána én azt mondtam, hogy egy olyan országból, ahol bármikor rácsöngethetnek az emberre is, bármilyen hivatalos ok nélkül civil ruhás nyomozók és egyenruhások fölforgathatják az egész lakást, és azt visznek el, amit akarnak, olyan országból el kell menekülni, olyan országban nem lehet élni. Kimentünk Münchenbe, még jókor, még akkor nem volt lejáratva a magyar menekült, legalábbis nem annyira, mint most. Sikerült megkapni a politikai menedékjogot, és ott összefutottam Zsile Zoltán barátommal, akivel egy évfolyamra jártunk az egyetemen. Ő már a Szabad Európa Rádió munkatársaként dolgozott Münchenben, meghívott a rádióba. Ott pedig csupa olyan ember volt, akik vagy így, vagy úgy valahonnét már ismerték a nevemet, többnyire a munkásságom révén, főként a politikai munkásságom révén. Így kerültem a Szabad Európa Rádióhoz. Eleinte ott jegyzeteket írtam, később aztán megpróbáltam riportokat készíteni, és megállapították a munkatársaim, hogy ez megy nekem.
3: Az eddig elmondott életed az akkori, tehát a 70-es, 80-as évek rendszerével életével élesen szembeálló ember lettél volna, gondolkodású ember lettél volna. A Szabad Európa Rádió, hát azért mondjuk meg őszintén, akkor élesen szemben állt az akkori társadalmi renddel, talán egy kicsit szélsőségesen is. Hogy tudtál ebbe beilleszkedni?
4: Nem könnyen, én mindig is a kompromisszumok embere voltam, és nekem nagyon nem tetszett a Szabad Európánál sem, hogy ott egyesek mindenféle jelzőket aggatva itt működő, Magyarországon működő politikusokra és közéleti emberekre, sokszor azokat nem is ismerve, vagy azok törekvéseit sem ismerve ítélkeztek fölöttük. A rádió szempontjából ez érthető, az én szempontomból kevésbé, hiszen én sokukat ismertem, és tudtam, hogy XY nem azért cselekszik így, vagy beszél így, mert ő ilyen, hanem egyszerűen olyan helyzetben van, hogy nem tud másképp felszínen maradni, de a felszín alatt nagyon sokat segít másoknak, sokat tesz. Sikerült viszont itt is egy kompromisszumot csinálni. Beadtam egy műsorjavaslatot. Az volt a javaslat lényege, hogy már a telefonviszonyok elég sokat javultak a 80-as évek vége felé. Bizonyos jelei mutatkoztak a feloldódásnak. Javaslatom tehát az volt, hogy én vállalnám minden héten egy műsor elkészítését, amelynek a lényege, hogy hallgatókkal folytatok telefonbeszélgetéseket, és ezt veszem magnóra, természetesen megvágom, ami nem azt jelenti, hogy kivágom belőle a lényeget, vagy összekeverem, hanem élvezhetővé teszem, hiszen egy telefonbeszélgetésben sok fölösleges, a hallgatókat nem érdeklő beszélgetés rész is van. Ennek az volt a címe, hogy a hallgatói a szó, én nekem pedig az volt benne a szerepem, hogy a hallgatóval beszélgessek, anélkül, hogy provokálni akarnám, anélkül, hogy ki akarnék belőle valamit húzni, hagytam őket, mondják, amit gondolnak, csak mederben tartottam ezt a beszélgetést. Ennek során szinte mindenkivel készítettem telefoninterjút, részint aki vállalta, részint pedig aki már amiatt kényszerült ebbe bele, mert előzőleg olyanokat vállalt, ami erre az útra térítette. Tehát a most hatalmon lévők legtöbbjével, akik azóta már miniszterek, parlamenti elnök, alelnök, bizottsági tag, országgyűlési képviselő, bankelnök, stb. Ezekkel valamilyen minőségükben készítettem interjút, természetesen az úgynevezett átlaghallgatók mellett. Így vettem részt én, Szép Zoltán, a magam rendszerváltásában a Szabad Európa Rádió segítségével, úgy, hogy nem kellett a rádiós normákat, ezek nem leírott normák, hanem egyik munkatárstól a másikra öröklődött normák, nem kellett azokat úgy magamra venni, ahogy nem is óhajtottam.
3: Mikor kezdtetek el azon gondolkodni, hogy újra haza?
4: Én bennem ez teljesen természetesen megvolt kezdettől fogva, hogy abban a pillanatban, ha lehet jönni, akkor jövök, hiszen én úgy tekintettem, hogy vendég vagyok, vagy mondhatjuk úgy is, hogy külföldön vállaltam munkát. Nem szakadtam el senkitől, mindenkivel kapcsolatban maradtam, levélben, telefonon, sokan meglátogattak velük is, tehát külföldi munkavállalóként dolgoztam Münchenben, és az az érdekesség történt, hogy nem csak én jöttem haza, hanem velem együtt hazajött a munkahelyemnek egy része is, és így most már a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójában van egy íróasztalom, soha életemben nem volt íróasztalom. Itt van egy, de hagyománytiszteletből ezt is csak arra használom, hogy rárakom a táskámat, amikor rendet csinálok benne. A munka nagyobbik része a Szabad Európa Rádió megbízásából a riportok készítése. A megbízás annyit jelent, hogy jogosult vagyok általam kiválasztott személlyel, politikussal, magánemberrel, bárkivel gazdasági tartalmú, jogi, közéleti és ehhez hasonló interjúkat készíteni, és ezeket aztán a Szabad Európa Rádió megfelelő műsorblokkba leadja. Én szerkeztem a Hallgatók Fóruma című rovatot, ebben levelekre válaszolunk, telefonmegkeresésekre válaszolunk. Utána szoktam hallgatói bejelentések alapján nézni ügyeknek, összefüggéseknek. Nem törekszem arra, hogy úgynevezett leleplező riporter legyek, nem szeretem a botrányos és fölfújt eseményeket. Én beérem az utca emberének a magatartásával, tehát körülbelül azon a szinten kívánok kommunikálni állampolgártársaimmal, amelyen magam is vagyok, nem tulajdonítok jelentőséget annak, hogy bizonyos fokig ismertebb vagyok az átlagnál, ez magánügy, és ettől még én lehetek igen rendes, vagy igen rossz ember is. Azt szeretem, ha a munkám révén valakik valamelyest megkönnyebbülnek, valakik valamelyest úgy érzik, hogy mégiscsak figyelt rájuk valaki, és ha segíteni nem is tudok, de közzé teszem az emberek véleményét dolgokról, önmagukról, magukról, összefüggésekről, azzal már valamiképpen hozzájárultam ahhoz, hogy a nyilvánosság elvégezze a többit.
3: Ahogy így mesélsz, eljutottunk a máig, konkrétan ahhoz a témához, amiről gyakorlatilag majdhogy nem az elején kellett volna beszélgetnünk, ez az irodalom. Buta kérdés még feltenni is, hogy mi az, ami téged elsősorban arra inspirál, hogy verset írjál, prózát írjál, egyáltalán, hogy részt vegyél az irodalomban, hiszen megjelent a Vak és gyengénlátó költők antológiája, az Óda a fényhez, és hát ebben te is, mint költő szerepelsz.
4: A kérdésre olyan választ adok, amit sokáig magam előtt se mertem kimondani. Én tudatos életem első hosszabbik szakaszában mindenképpen szerettem volna elfeledtetni magammal is, másokkal is, hogy én nem látok. Nem vállaltam a vakságot. Vállaltam technikailag, hiszen nem tehettem más. De a technikai vállalásnál is voltak olyan határok, amelyeket nem voltam hajlandó túlépni. Például én láttam egy keveset, most már semmit sem, és ez elég volt ahhoz, hogy tudjak közlekedni. Én gondoltam így, hogy elég volt ahhoz, tudom, hogy kevés volt hozzá, de nem hordtam fehér botot. Az Istennek se akartam hordani, akárhogy könyörögtek. Most, ha nincs nálam, meg vagyok ijedve, vagy hogy fogok hazamenni, vagy taxit vagyok kénytelen ilyenkor rendelni, mert úgy hozzászoktam. Ez volt az irodalomban is, és ismét azt mondom, ha lett volna egy nálamnál idősebb, bölcsebb sorstárs, aki elmondta volna ezt, amit én fölismertem azóta, de nagyon nagy árat fizettem érte. Tehát aki elmondta volna, hogy ha egyszer ebben az állapotban vagy, akkor ezt az állapotot kell vállalni. Nincs más kiút, sőt, ha író akarsz lenni, akkor irodalomban is meg kell jeleníteni. Nem úgy gondolom ezt, hogy én most programverset vagy prózát írjak a vakságról vagy a vakokról, hanem ahogy én azt önmagamon keresztül szűrve érzem. A vakság végül is mindig jelen van az embernek az alkotó munkájában, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy ezt kell megjeleníteni, vagy ennek tudatában kell alkotni, és nem szabad az embernek önmagát azzal kirekeszteni mások közül, hogy saját magát sem fogadja el. Van itt még egy összefüggés, ami körülbelül úgy hangzik, hogy a vakok többnyire bizonyítani akar. Ismét csak hibáztathatom azt a nem létező tanácsadómat, aki nem létező tanácsaival nem segített. Ugyanis jó lett volna, ha valaki elmondja, amikor én még például középiskolás voltam, nem kell neked bizonyítani. Tanulj nyugodtan ugyanúgy, mint mások, kapjál nyugodtan egyest, ha éppen a tanár felszólít és készületlen vagy. Nem kell mindenben kiugrónak lenni. Én például első gimnazista koromban megnyertem egy olyan tanulmányi versenyt a gimnáziumban, amelyben harmadikosoknak, negyedikeseknek szóló feladatok is voltak. Rettenetes munka volt, megnyertem és örültem a dicsőségnek. Rossz lépés volt, nem kellett volna megnyerni, miképpen az egyetemen se kellett volna nekem kitűnő diplomát szerezni, és nem kellett volna vizsgákon mindig jelesre felelni. Azt a 8-900 forintot meg lehetett volna keresni sokkal egyszerűbb módon is, például bárzongoristaként. A 3 este fölléptem volna, mint volt rá lehetőségem. Már megvan ez a különbözet, és nem kellett volna ekkora feladat teljesítésre vállalkozni. Tehát én óvok mindenkit a magam életének példájával attól, hogy bizonyítson.
3: Az irodalom mennyire meghatározó az életedben?
4: Az irodalom mindig meghatározó szerepű volt az életemben. Egy időben annyira meghatározó szerepű, hogy nagyon nehezemre esett külön választani a való életet és az irodalmit. Tehát annyira körül voltam véve irodalmi hősökkel, hogy szinte azokkal társalogtam. Az ifjúsági irodalomnak a jelentősebb alkotásait anyám segítségével megismertem. Az intézetben kezdtem el olvasni pontírású könyveket, nagyon megszerettem. Igen sokáig az volt az ideám, hogy én nekem a további életem aként fog lezajlani, miképpen egy olyan remetéjé, aki visszavonul a világtól, csak én ezt a visszavonulást könyvekkel együtt képzeltem el. Tehát olvasni fogok, és alkalmanként, időnként írni.
3: A verseid egy részét ismerve, nyilván nem az egészet, mert hát erre egyszerűen nincs mód, nincs lehetőség. Én mindig érzek benne egy kis fanyarságot, egy kis kesert. Nem életuntság ez talán, de mindig benne van a látásra való vágy.
4: Igen, a látás vágy az bennem azért erősebb talán, mint sokakban, mert én nem bírom a kiszolgáltatottságot. Alkatilag nem vagyok képes hosszabb ideig elviselni. Most a vakság az önállótlansággal is együtt jár. Nem azzal az önállótlansággal, amit rólunk hisznek a látók, hanem azzal, amit mi tudunk, hogy ebben nem vagyok önálló. Egy levél elolvasásához már segédeszközre van szükség. Látó segítségre mindenképpen. És az ember valahogy mindig egy alkalmazkodó helyzetbe kerül a nem látása révén. Mondok egy példát. Írok valamit, valamiről. meg kell valamiért szakítanom, nem tudom, hogy hol tartottam, látó segítségre van szükség, szíveskedj vagy légy szíves elolvasni ezt a pársort. Elolvassa, és akkor jön a kettősség, A variáns. Véleményt alkot a dologról, megkérdi, ez miért így van, ez miért úgy van, miért erről írtad, kinek írtad, mikor írtad, és itt tehát beleavatkozik az életembe. A másik, hogy elolvassa, és nem szól semmit. Ez az utóbbi volna jó, de igazából hosszú távon, ha így viselkedne mindenki, ez se lenne jó, mert hát az ember nem gép, és ha én tudom, hogy szóval szinte az emberbe kialakul, hogy na hát akkor mondd a véleményedet, hiszen megszoktam, hogy a látó valamiképpen mindig kommentálja a saját elképzelése szerint azt, amit én csinálok.
3: Térjünk vissza az irodalomra, és amikor eljutott hozzád az az információ, hogy terveződik a Vak és gyengéllátók költők-írók antológiája. Milyen gondolatokkal küldted el azokat a műveket, amelyeknek egy része azért szerepel az antológiában?
4: Az volt a reményem, hogy itt egy régi álom megvalósul, hiszen Gábor József, akire már utaltam a beszélgetésben, régóta tervezte, fontolgatta ezt a kiadványt, de hát 1958 és az ő halála közt 63-ban halt meg, erre nem adódott lehetőség. Tehát ma is örülök, hogy ezt az antológiát sikerült megvalósítani. Szerettük volna akkor is megcsinálni, amilyenné vált, azt lehet mondani, hogy én elégedett vagyok vele. Lehet, hogy a kevesebb több lett volna, lehet, hogy a több kevesebbnek bizonyul, de hát véleményem szerint ezt már megcsinálni is óriási munka volt. Én egy oldalról szemlélem az Óda a fényhez című antológiát, örülök, hogy letettük az asztalra. Hogy én milyen mértékig vagyok benne, nem az oldalszámok alapján ítélem meg a magam jelentőségét. Nekem az a véleményem, hogy az a vers, amit a Vakvezetőhöz címmel az antológia közölt, az egy kulcsvers, nem azért, mert én írtam, hanem mert úgy érzem, hogy sikerült benne egy olyan állapotot kifejezni, ami a vakság nem csak fizikailag, hanem etikailag is. És hogy erre a verse kevésé figyeltek föl, annak talán az az oka, mert nehezebb a megértése, szóval egy elvontabb gondolati szférában jelent meg. Biztos vagyok benne, hogy egy idő múlva ennek a versnek lesz egy olyan általános elfogadottság a vakok közt, amivel a látónak megüzenhetjük, hogy körülbelül milyenek vagyunk mi. Egy mondat még a versről, mert a VV-ben megjelent egy értelmezés, és az valami egészen rossz felfogással, bár jó szándékkal született. Erre a kislányra gondolok, aki az antológiáról rendszeresen közül a VV-ben. Az én versemről azt írta, hogy el akarom rejteni a vakságot. Pont a fordítottja történik. A vakságot nem csak mint fizikai jelenséget akarom megmutatni. Ismétlem egy mondata, hogy mi sem látjuk önmagunkat következésképpen. Ahogy mi megjelenünk a látók előtt, az egyáltalán nem biztos, hogy olyan megjelenés, amilyenként mi amúgy megjelennénk, ha tudnánk önmagunkat kontrollálni. Nagyon remélem, hogy nem az olyan antológia, amiben vakköltők művei, vakszerzők művei olvashatók, és remélem, hogyha lesz egy következő, abban ismét benne leszek. És neked, Rózsa Dezsőnek, aki ezt az antológiát szervezted, és aki valójában nekem értesítést küldött, talán akaratlanul is Münchenbe, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy elmondhattam a véleményemet.
3: Köszönöm szépen!
4: És
3: a beszélgetés készült 1993. július 31-én Balatonbogláron.
0: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Hosszabbították a vörös kódot. Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat. Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő is szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos szél lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 30-án köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek. Második János Pál pápa, Eszterházy Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál, énekes, Teleki Pál, államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál, történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál, mérnök, valamint ön, kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Apostol, Bács, Bese, Ditta, Emiliana, Judit és Március nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1870. június 30-án Ada Kipling megszerezte diplomáját. Ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott. Maradunk még a 19. században, 1892. június 30-án megszületett Lajta László zeneszerző, népzenekutató. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. június 30-án reggel 7 óra után egy máig tisztázatlan eredetű tűzgolyó ért földet, és robbant fel Közép-Szibériában, a Tunguszka folyó völgyében. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1936. június 30-án megjelent Margaret Mitchell, Elfújta a szél című könyve. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1951. június 30-án megszületett Stephen S. Oswald, űrhajós. Folytassuk 1966-tal, június 30-án megszületett Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú boxbajnok. Folytassuk 1971-jel, június 30-án a Soyuz 11 legénysége űrrepülést követő földetérés közben életét veszítette. A Szajút egy űrállomáson töltött 3 hetes utazás után sima földetérést követően a mentőegységek holtan találták a Soyuz 11 legénységét. A hivatalos jelentés szerint a tragédia oka, hogy leérés előtt 20 perccel kinyitott a légnyomás kiegyenlítő szelep, az orosz űrhajósok nem viseltek szkafandert a kabinban, így szinte azonnal megfulladtak. 3 évet lépünk előre, 1974. június 30-án Martin Luther King édesanyját meggyilkolták egy templomban. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1991. június 30-a a Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak a fővárosban budapesti búcsú néven. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. június 30-a, kedd. Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 23-tól a 27. versig. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Elmélkedés. Jézus hajóra száll a tanítványokkal, s miközben alszik, hirtelen vihar támad. A tanítványok megrettennek, felkeltik Jézust, aki egyetlen szavával lecsendesíti a vihart. A jelenet drámai ereje abban áll, hogy a külső vihar lecsillapítása előtt Jézus előbb a belső viharra mutat rá. Mit féltek, kicsiny hitűek? A tanítványok halászemberek voltak, akik ismerték a genezáreti tó hirtelen kitörő viharait. De most olyan félelem keríti hatalmába őket, amely már nem csak a testi biztonságról szól, hanem arról, hogy elveszítik életük irányítását, s világuk széthullani látszik. Ebben a helyzetben annak ellenére is félnek, hogy ott van velük Jézus. Miért? Mert még nem igazán ismerik a mestert és hatalmát. A vihar mindig alkalom arra, hogy felismerjük, nem mi irányítunk. Isten gyakran engedi meg a nehézségeket, hogy megmutassa önmagát. A tanítványok kiáltása, ments meg minket, egy őszinte, mérő jövő kérés, amit talán mindannyian mondtunk már, amikor összecsaptak fejünk felett a hullámok, amikor minden, amit biztosnak hittünk, megrendült. A történet nem ígéri, hogy nem lesznek viharok, de biztosít arról, hogy Jézus velünk van a hajóban. És ha ő velünk van, akkor nincs olyan vihar, amely vesztünket okozhatná. Lehet, hogy úgy tűnik, alszik, de amikor eljön az idő, megszólal, és nem csak a tenger, hanem a lelkünk is megnyugszik. Minden vihar, minden nehézség, amit túlélünk Krisztussal, egy újabb lépés a bizalom útján. Uram Jézus Krisztus, néha vihar dúl bennem. Félelmek, kérdések, aggodalmak támadnak bennem, s úgy érzem, a hajóm süllyed. Te azonban velem vagy, még ha olykor úgy is tűnik, hogy alszol. Taníts bízni benned akkor is, amikor nem látom kezed munkáját. Add, hogy ne a vihar erejére, hanem a te jelenlétedre figyeljek. Növeld hitemet, Uram, hogy ki tudja mondani: ha te velem vagy, nem félek. Csendesítsd el szívem háborgását, és add, hogy a viharon túl újra meglássam az ég derűjét. Veled akarok hajózni, élni, bármerre visz is a hajó. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.

0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a vietnámi háború alatt majdnem kétszer annyi amerikai halt meg az USA-ban a lőfegyverektől, mint Vietnámban? 1963 és 1973 között 46.752 amerikai áldozata volt a háborúnak, eközben az USA-ban 84.633 haláleset következett be lőfegyverektől.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbyradio.hu
0: A rádiót!

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő két napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Kevesen mondhatták el magukról a szocializmusban, hogy büntetlenül átírhatták a kommunista kiáltványt, és ebből még reklámfilmet is készíthettek. Nos, ő ezen kivételek egyike. A webcast.hu vendége egy élő legenda, a magyarországi reklámfilmes szakma egyik megteremtője, a mikrofonnál Szalai Dániel. Következik a Hurkagyurka, a Skála Kópé, a Traubi, a Nem lehet megúni teljes sorozat, és még számtalan más legendás hírű magyar reklám kitalálója, aki 2500 reklámfilmjével még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. De vajon miért nem rendez más Has István? Megkérdeztem tőle ezt is. Hogyan kerültél kapcsolatba a reklámokkal? Hogyan csöppentél bele ebbe a világba, hiszen annak idején nem voltak minták?
3: Mint minden a világon, ez is véletlen volt. Én eredetileg filmes akartam lenni, és akkor bekerültem a tévébe, aztán fölvettek egyetemre, akkor hát egy hosszú kurfli után végül is dramaturgként kötöttem ki a filmgyárba, ahol a bejáratnál az a tábla fogadott, hogy reklám és propaganda film stúdió. Én akkor kerültem először kapcsolatba ezzel az üggyel egy véletlen kapcsán, és hát ez egy olyan korszakban volt, amikor olyanok csináltak reklámot, akik már nem csinálhattak játékfilmet, mert valami rossz fát tettek a tűzre, vagy még nem csinálhattak játékfilmet. Ez egy olyan büntetésféle volt akkortájban. Engem pedig érdekelt a dolog, és úgy tűnt egy idő múlva, hogy ebben a pocsolyában érdekes dolgokat tudok csinálni, amihez hozzájárult természetesen a korszak is. Ez volt egy gazdasági fellendülésnek az időszaka, amikor először a reklám iránt is érdeklődtek, úgyhogy ennek a szerencsés találkozásnak a szülötte vagyok.
2: Neked is büntetésként szánták ezt a helyet?
3: Akik ott dolgoztak, azoknak hogy szánták-e büntetésnek, azt én nem tudom, de ők annak érezték. Én meg nem éreztem annak.
2: Mit szerettél meg benne? Mit szeretsz a reklámokban? Ugye ezt inkább szídni szokás, meg utálni.
3: Még a középiskolában egy tanáromnak köszönhettem azt, hogy mindenkit, aki az ő osztályába járt, megtanított a kreativitás ízére, élményére, és ez egy olyan hely volt, ahol ezt hirtelen tényleg kibontakoztathattam. Ez volt az előnyöm, hogy olyan helyről jöttem, ahol bíztattak, bátorítottak ötletes megoldásokra, ellentétben az akkori megszokott világgal, amikor éppen, hogy elnyomták ezt az emberbe. Ez is egy szerencsés találkozás volt, hogy itt ezt kiélhettem, és kezdetben forgatókönyveket írhattam, de aztán megengedték, hogy csináljak önállóan is néhány reklámot. Az első reklámom, ahogy ez lenni szokott, nagyon nem sikerült, azt nagyon szégyeltem, de a másodikkal mindjárt 3-4 díjat is nyertem itthon, nemzetközi környezetbe, és miután az első 5-6 reklám sikeres volt, ezért aztán kineveztek rendezőnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nincs rendezői diplomám a mai napig se, van 2 másik diplomám.
2: Az egyik az egy pszichológusi, azt tudom.
3: A másik egy bölcsész diploma, és talán a 2-3 kivétel közé tartozok, akik úgy lettek kinevezve utólag rendezőnek.
2: Még a reklámra egy pillanatra visszaugorva, hogy mit kedvelsz benne. Nagyon-nagyon sok reklámot fel is vettél, tehát rögzítetted. Van egy nagyon nagy archívumod. Ez például miért?
3: Gyűjtöm a reklámokat. Ez egy későbbi hobbi, amikor csináltam, hát akkor azzal voltam elfoglalva, hogy csináltam, méghozzá rengeteget be akartak tenni a Guinness World Recordba, mint olyat, aki állítólag a világon a legtöbb reklámfilmet készítette. Csak a reklámokat számolva ez 2300-2500 darab, és akkor ehhez jönnek még a hosszabb filmecskék, ilyen PR filmek. Akkoriban nem nagyon gyűjtögettem, De aztán később, amikor beleolvadtam, belecsöppentem az oktatásba is, akkor szoktam rá, hogy az érdekesebb példányokat kigyűjtöttem, és hát egy nagyon szép reklám gyűjteménnyel rendelkezem, ami ma nem olyan nagy kunst, mert a Google-ba ezeket hip-hop össze lehet szedni, a YouTube-ról nem is beszélve, de azért a 10-20 évvel ezelőtti példányok azok komoly értéket képviselnek.
2: Gondolom, hogy külföldiek is szép számban vannak közöttük.
3: Hát főleg, mert a külföldi reklámokat lestük, onnan próbáltunk ötleteket, megoldásokat elcsenni, és hát persze hát azok különlegesen értékesek voltak, mert nehéz volt hozzájuk jutni.
2: Ez hogyan sikerült?
3: Amikor az ember külföldön járt, vagy fölült egy repülőre, és akkor a repülőgépen adott magazinokból szépen kitépkedte ezeket a reklámokat, nem is nagyon értették, hogy miért pont a reklámokat tépkedem ki. Meg hát az időnként Magyarországra behozott káni reklám tekercseket másolgattuk titokba. Ez egy izgalmas korszak volt.
2: Ki volt a minta, akit tudtál követni? Tehát ki az elsődleges, akit mondjuk példaképnek tartottál?
3: Mi nem tudtuk, hogy kik csinálják ezt. Tehát ezt ma se nagyon lehet tudni. Akkoriban azért nem tudtuk, mert ugyan volt egy sajátos, jellegzetes alkotó mindig a reklámok mögött, de azt mi nem ismertük. Ma pedig azért nem lehet tudni, hogy ki csinálta, mert olyan sokan csinálják, hogy a sok bába közt elvész a gyerek, legalább 50-60 ember van egy reklámfilmes csapatba. Én így nem mondanám, hogy bárki a mintaképem lett volna. Még csak azt sem mondhatnám, hogy egy-egy filmnek a gondolatát próbáltuk ellesni, hanem inkább azt a szemléletet, ami beáradt egy friss széllel Magyarországra akkor az akkori világba, és ez megint egy nagyon szerencsés pillanat volt, hogy a kinti gondolkodásmód, technikai módszerek, és az itthoni, friss, a fogyasztói világnak az embrionális pillanatának a találkozásából születtek nagyon érdekes dolgok.
2: Van ilyen, hogy Sas Istváni stílus, mi különbözteti meg a Sas István által készített reklámfilmeket a többitől? Bele lehet vinni az egyéniséget a reklámokba?
3: Én nagyon remélem, hogy azt a stílus sikerült megtalálni, hogy nincs stílusom, mert a legnagyobb bűn, amit a reklámba el lehet követni, ha az ember kétszer ugyanazt csinálja, vagy két egymásra nagyon hasonlító reklámot csinál. Ma sokat vitatkoznak azon, hogy ki kitől koppint. Én biztos, hogy félig elástam volna magam, ha akár tudattalanul is két egymáshoz nagyon hasonlító reklámfilmet csinálok. Az szinte garancia volt az én esetemben akkor is, hogyha konkurens cégeknek csináltam reklámot, hogy azok biztos nem fognak ilyen értelemben hasonlítani egymásra. De hát ennek ellenére a stílusban biztos van valami egyéniség. Nem tudom, hogy ezt az én dolgom-e felfedezni, de azt hiszem, hogy van bennük valami. Mégiscsak sajátos, egyéni, különleges.
2: Mennyien foglalkoztak annak idején, mondjuk a rendszerváltás előtt itt Magyarországon reklámmal?
3: Rengetegen foglalkoztak velem, mert ez egy pénzkeresési lehetőség volt. Így utólag többször vágták a fejemhoz, hogy könnyű volt nekem, mert minden filmet én csináltam. Ugye az előbb említett darabszám is azt sejteti, hogy húha, hát akkor minden reklámot én csináltam. A kutya fülét én csináltam. Körülbelül a 10%-át készítettem az akkori reklámoknak, de az is igaz, hogy ez a 10% főleg mozireklám volt, amire egy kicsit több pénzt sikerült szerezni. A televízióban pedig dömpingszerűen mentek ezek a fél óra alatt elkészített fércművek tömegével. Na most a kérdés ugye az volt, hogy hányan voltunk, akik csináltuk. Akitől én tanultam, őt úgy hívták, hogy G. Szabó Lőrinc, egyébként a Szabó Lőrinc költőnek a fia volt. Ő volt az első jellegzetesen kimondottan reklámfilmrendező Magyarországon. És az én kortársaim között voltak 5-6, akikre azt lehetett mondani, hogy ők nem kirándultak ebbe a szakmába, hanem valóban erre koncentráltak, ezt szerették, ebbe hittek, ezt csinálták. De mindenképp 10 darab alatt volt a kimondott a reklámfilmesek száma.
2: Megbecsülték ezeket az embereket?
3: Kezdetben nem. Milyen megbecsülésre gondolunk? Egy reklámfilmet teljesen természetes, hogy nem írják ki a stáblistát, hogy ki csinálta. De egy idő múlva, amikor a hazai szemléken is azért megismerkedtek ezekkel az alkotásokkal és a mögöttük lévő emberekkel, amikor a megbízók is kezdték ezt megismerni, én azt hiszem, hogy akkor kezdődött egyfajta megbecsülés, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy ebből a szakmából én kaptam először Balázs Béla díjat is, meg az érdemes művész Plecsnit is reklámosként először.
2: A Magyar Köztársaság érdeméről Lovak keresztjét is megkaptad.
3: Az már egy következő lépés, ez már általában a reklámos tevékenységért, az több, mint a filmes munka. Amikor az ember ebbe egy kicsit beleöregszik, ezt én nagyon komolyan mondom, mert szeretnék nagyon fiatal maradni, de hát mégis ez egy olyan műfaj, hogy a célközönség zöme az fiatal, hát azok beszéljenek egymás közt. Igenis, van egy kor, ami fölött már az ember nehezebben próbálkozik kimondottan a reklám film műfajával, akkor egy kicsit elmegy más irányba, PR és általános reklám elméleti, reklám szervezési, reklám gazdasági kérdések felé, és hát ebben is például a Reklám Szövetség életében, vagy a Reklámosok Érdek Szövetsége tekintetében én mindig próbáltam az elsők között lenni. Ez a kitüntetés inkább már annak szól.
2: Ezért is álltál le a reklámfilmkészítéssel aztán?
3: Most nagyon őszinte legyek. Két dolog miatt álltam le. Az egyik az volt, hogy nem hívtak már.
2: De miért? Nemzetközi reklámok kerültek előtérbe? Csak lokalizálják ezeket a reklámokat?
3: Hadd mondjam a másik okot is, és akkor a kettő együtt lesz érthető. A rendszerváltás táján bejött a nemzetközi know-how Magyarországra, megjelentek az ügynökségek. És innentől kezdve egy egész másfajta reklámkészítési módszer indult el. Amikor én csináltam filmet, az olyan volt, hogy én találtam ki a történetet, nekem kellett megcsinálni. Ha bukás volt, én húztam be a nyakam és szégyenkeztem, ha siker volt, akkor én feszítettem ki a mellemet. Na, ennek a világnak vége lett, és az első ilyen megbízásnál azon vettem észre magam, hogy mögöttem három sorba ülnek a szakértők, megrendelők, mit tudom én kicsoda, és mindegyik egy-egy szóval belepofázik abba, amit én csináltam, és hát ez szégyen ide, szégyen oda, ez nekem nem nagyon tetszett. Hát én megszoktam, hogy elképzelek valamit, és azt megcsinálom. Remek segítőtársaim voltak mindig, de hát mégiscsak egy valaki tud kommunikálni igazán. De ez nekem nem ment, én ezt nem szerettem. Ez volt az egyik oka, hogy abba hagytam. A másik oka meg, hogy látták, hogy ez egy ilyen különc pasas, ezzel nem lehet úgy együttműködni, hogy mindenről számoljak be, hogy minden egyes mozzanatát a filmnek előre papíron közöljem, sőt, azt csinálja meg, amit mások mondanak, úgyhogy ezért aztán nem is kaptam megbízást.
2: Előbb már utaltál arra, hogy kudarcok is voltak ilyeneket, fel tudnál idézni néhányat?
3: Nagyon sok kudarcom nem volt. Annak idején rengetegen panaszkodtak, hogy sok ötletüket nem fogadták el, és a hülye megrendelők ugye nem veszik át az ötleteket. Nekem nem volt ilyen. Összesen talán 6-8 olyan film volt, amit én nem nagyon vállaltam, kicsit szégyeltem, de hát ez arányában nem sok. Olyan, ami dobozba maradt volna, olyan talán egyetlen se volt. Olyan, ami utólag valamilyen zűrbe keveredett, akár egy kis politikai áthallás, vagy egy kis egyéb bibi miatt, olyanok voltak, de hát ezek inkább még az ember renoméját emelték, tehát ezzel nem volt sok baj, soha nem bántottak érte. Például volt egy Hélia D reklám, amiben a szlogen az volt, hogy csak a ráncait vesztheti, és amikor már ment két hete ez a reklámfilm, akkor a Népszabadságban megjelent egy dörgedelmes kritika, hogy valaki átírta a kommunista kiáltványt. Na ez én voltam, de azon kívül, hogy akkor levették a műsorról, nem nagyon bántottak érte.
2: Melyik volt a legsikeresebb filmed?
3: Ezt így nem tudom megmondani. Mert milyen szempontból? Mert más a fesztivál siker, más a nemzetközi fesztivál siker, más az itthon fesztiválok sikere. Más az, amit az én kollégáim körében nagyon szerettek, és megint más az, amire a közönség nagy számmal szavazott. Talán, ha úgy kérdezed, hogy melyik kitüntetésre vagyok a legbüszkébb, akkor azt mondhatnám, hogy a 80-as évek elején, 80 és 83 között a televízióban voltak közönségszavazások reklámfilmek ügyébe, és ezt 3 éven keresztül én nyertem az első, második, harmadik díjat a közönségszavazáson. Na, ez egy kellemes megmérettetés.
2: Miket reklámoztál akkor? Mik voltak ezek a reklámok?
3: Ezek között most akkor mondok egy párat, hát van, aki asszociál, van, aki kevésbé. Ugye a Hurkanóta az nagyon népszerű. A Takarító Vállalat, a Se baj, jövünk, az is nagyon népszerű volt. De nagyon szerették a Pécsi kesztyűt, a Skála kópét, a Nem lehet megunni című tejsorozatot, a Traubi szódát.
2: Traubit akarok.
3: Azaz, igen, meg a fütyülős éjsz reklámokat, a mokka kávékeveréket, azt a trópusi történetet, amikor egy pasas az íróasztalánál kávét iszik, és akkor megjelennek előtt a fűszoknyás táncosnők. És hát nagyon sok van. Egyszer sikerült még az utolsó pillanatban megmenteni ezek közül a reklámok közül néhányat, és ez 234 darabot tartalmazó DVD keretében ki is lett adva.
2: Kicsit más téma, de persze a reklámok nem maradva. Elég sokat hallunk arról, hogy a reklámok gyerekekre gyakorolt hatása, főleg mostanában így a médiahatóság elég sokat értekezik erről. Te mit gondolsz erről úgyis, mint pszichológus?
3: Hát annak idején gyakran előfordult, hogy akár baráti társaságban a gyerekeket fölállították egy sorba elém, és akkor azokat elszavalták, hol a Skála kópét, hol a nem tudom melyik reklámfilmnek a szövegét, és akkor nekem erre nagyon büszkének kellett volna lennem, de egyáltalán nem voltam rá büszke. Például a Libero Pelenka sorozatnál kaptam először a pofámra olyan vádakat, hogy hát ott a gyerekek ugye egymás pelenkáját nézegetik bele, és nyúkálnak egymás pelenkájába, hogy hogy hat ez a gyerekekre. Hát ma, sok-sok év után, ugye amikor ennek a hátterét is nézi az ember, azért nagyon változott az én véleményem is. De a leginkább azt gondolom, hogy a gyerekeket tilos ilyen módon egy kalap alá venni. Mert egész másról szól a reklám, mondjuk 3-5 éves korig egy gyerek esetében. Ott maximálisan védeni kell a gyerekeket, akár elzárni a reklám elől, mert a gyerek nem tud különbséget tenni, nem tud disztingválni a valóság és a tévéből jövő üzenetek között. Ő neki mindegy, hogy azt a műzlit vagy cornflake-et, azt most a rókakom ajánlja, az anyuka ajánlja, vagy a tanítónéni, ő ezt nem érti, ő egy ártatlan és ilyen szempontból védelemre szoruló valaki. Na most 5 és 8 év között, ott már más a helyzet, ott a gyerekeket segíteni kell, egy kicsit tanulni kell a médiaértésre, akkor már nem agyonvédeni őket, hogy aztán teljesen felkészületlenül csöppenjen be egy olyan világba, ahol neki fogyasztóként érvényesülnie kell. És ma elég sok nagyon szép kezdeményezés van arra, hogy ezeket a gyerekeket tanítsák, hogy a médiából, sőt az internetről jövő tartalmakat, hogy kezeljék, hogyan viszonyuljanak hozzá. Na és akkor jön a 12 éves fölötti korszak, kérem szépen, ott már nem kell csinálni semmit, ott le kell ülni, és nézni kell a gyerekeket, hogy ők mit mondanak, mert a fogyasztói világ ma ezekre a véleményekre épül, és a gyerekek döntése, már-már felnőttes döntése, a részvállalása a marketingiparban, az nagyon fontos. Már rég nem azt kell nézni, hogy mi mit művelünk a gyerekekkel, hanem majdnem fontosabb az, hogy a gyerekek mit művelnek ezzel az iparággal.
2: Például a gyorsétterem láncok ránk zúduló, és a gyerekekre is rá zúduló reklámjai és az elhízás között látsz-e összefüggést?
3: Kérem, ebben nagyon-nagyon határozott véleményem van, és mindig borzasztóan kiborít az, hogy ilyen ártatlan, szerencsétlen hülyének nézzük a fogyasztót, akire hat a gonosz reklámipar. Ez nem igaz. 16 év fölött mindenkinek legyen már annyi sütnivalója, hogy érzékelje, hogy ez a kommunikáció miről szól, hogy amikor nekem el akarnak adni valamit, amikor reklámoznak valamit, az egy olyan műfaj, hogy ez a dolguk, hogy ezt ajánlják, mézes-mázos hangon kinágassák, az előny őket kidomborítsák, és a kedvembe járjanak, és kérem szépen, aki ezt most szó szerint mondom, benyalja, és ilyen ártani, ja Istenem, engem a reklám hogy manipulál, aznak úgy kell neki. A reklám igenis egy nagyon becsületes manipulációs műfaj, az összes többi manipulációhoz képest, például a politikai manipulációhoz képest, ahol nem árulják el, hogy figyelj, most egy kicsit neked azudozni fogok meg, majd szépintem a dolgokat. A reklám előre szól. Jön a szignál a televízióba, az óriás plakáton tudom, hogy oda, ami föl van írva, az reklám. Tessék kiismerni ennek az üzenetrendszerét. Ne tessék ezt olyan komolyan venni. Hát aki komolyan veszi, az hülye. Értsük meg, hogy annak mi a funkció, és döntsük el, hogy ebből a tudjuk, hogy manipulált üzenetből, mi az, ami nekünk fontos, mi az, ami nem fontos. Aki alvajáróként is ilyen megbűvölt, megbabonázott fogyasztóként megy, és őt agyon manipulálja a reklám, az magára vessen.
2: És a hazai szabályozással elégedett vagy? Tehát mondjuk a médiahatóságnak a szerepével ilyen értelemben?
3: Elégedett vagy. A magyar reklámetikai kódex nem olyan régen az európai kódexhez idomodott. Itt igazából, mint minden ilyen szabályozásnál, azokat védik, akik tényleg védelemre szorulnak, például a gyerekeket, a fiatal gyerekeket, például a tisztességtelen versenybe próbálnak meg valamiféle rendet tenni, ez teljesen rendben van. De azt is tudomásul kell venni, hogy a szabályozás mindig le fog maradni ettől a kommunikációs módszertől, ugyanis a reklámban vannak a világ állítólag legkreatívabb emberei. Tehát nincs az a szabályozás, amit ők furfanggal valamilyen ügyes kis kerülőúton ne tudnának kikerülni, kijátszani, és akkor jön megint a szabályozás. Ez egy jó pofa játék, van, aki ezt túl komolyan veszi, és akkor például amikor azt mondják, hogy a női tekintélyt és a méltóságot bántó reklámok, mert mit tudom, ami nagyon szexis reklámban. Ennek lassan vége van, mert a médiában alig van már reklám, tessék észrevenni, hogy szorul vissza a tévéreklám, meg az újságreklám, mind az interneten van, ott pedig minden befogadónak a kezében, az egerébe van a döntés. És rákattint, vagy nem kattint rá. Ha rákattint, akkor azt kapja, ami onnan jön, és ez sokszor nem a megrendelőknek az üzenete, hanem a többi fogyasztói. Ha meg nem tetszik neki, akkor ne kattintson rá. Tehát ha az ő méltóságát sérti, akkor kerülje ki, de már nincs hova menni igazán panaszra, mert ezek a tartalmak, hát ezeket mit csináljuk? Jó reggelt kívánok! A one-to-many korszak, így hívják, amikor egy csatornából sok embernek ment az üzenet, akkor lehetett szabályozgatni, hogy az az egy csatorna mit csináljon. De most many-to-many kommunikáció van, sok ember befolyásol sok embert. Sok embernek nem lehet jogszabályokat lobogtatni folyton. Itt egy általános társadalmi erkölcs, etika, és egy társadalmi felfogás segíthet abba, hogy az emberek egymást segítik a fogyasztás területén, vagy csak hülyeskednek, és állandóan malackodnak.
2: Az előbb már utaltál rá, hogy tanítasz, többek között a BKF-en is, illetve Amerikában. Hogy látod, hogy milyenek lesznek a jövő reklámjai, hogyha az innen kikerülő diákokra nézel, milyen változásokra számítasz?
3: Nagyon sok hallgatót képeznek általában kommunikációra. Talán egy kicsit többet, mint kellene. Bár ez is olyan dolog, hogy a kommunikációban már minden tárgyal összefügg. A világ minden dolgának van kommunikációs tartalma. Nem is baj az, hogy ilyen sok embert képeznek erre. A baj csak az lehet, ha csak erre képezik, mert a kommunikáció önmagában nem sokat ér, az mindig valamivel párosítva lesz igazán izgalmas. Mindig látom azt a kemény magot, azt a 10%-ot a kommunikációs hallgatók között, akik kimondottan erre a reklámvilágra születtek, akikbe bugyborékol a tehetség, hogy ilyen téren tudjanak kommunikálni, úgyhogy hál' Istennek az utánpótlás megvan. Én azt próbálom elérni, hogy a nagyon skolasztikus tanítás helyett, marketinges bullshitek állandó oktatása helyett mindenkinek azt a bátorságot adjuk meg, hogy ő merjen normálisan úgy kommunikálni a többiekkel, ahogy a szakma nagymestere David Ogilvy is mondja, hogy gondoljon arra, hogy akihez beszél, az nem egy hülye ember, hanem az lehet az ő családtagja, az apja, a testvére, akárki, hogy attól, hogy reklámozunk, nem kell átmenni ilyen idióta és bugyuta emberbe, hanem lehet nagyon értelmesen összekacsintva hasznos, értelmes dolgokat mondanunk egymásnak.
2: Mennyiben térnek el az amerikai hallgatóid a magyaroktól?
3: Amerikában én csak nagyon pici részt tanítok ahhoz képest, mint Magyarországon. Az egy nagyon kicsi szelet, úgyhogy ez igazságtalan összehasonlítás lenne. De ott azt látom, hogy ott tömegével képezik ki az ilyen általános B2 és C4 típusú ismeretekre a hallgatókat, és aki elvégzi ennek a tudománynak a másodévét Massachusettsbe, annak folytatni kell a harmadévet mondjuk Ohioba. Tehát ott elég egy kaptafára megy. Itt egy kicsit még mindig ügyesebben lehet játszani, és az eredetiség felé menni.
2: A múltkoriban néztük például ezt a miskolci reklámfilmet, amit Miskolcról forgattatok a kulturális főváros alkalmával. Egyrészt érdekesek voltak a kameratrükkök is, másrészt amin elgondolkodtam az, hogy mennyiben szabad mondjuk egy csúnya várost szépnek bemutatni, és most elnézést a miskolciaktól, de hát tényleg egy alapvetően az ember Miskolcra gondol, akkor lakótelepeket, meg gyárakat lát maga elé, legalábbis én így vagyok ezzel, és a ti reklámfilmetek viszont nagyon-nagyon szép városnak mutatja be.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, de azt kell, hogy mondjam neked, hogy nem először kapom meg. Régebben azt kérdezték, még az Átkosba, hogy lehet-e egy reklámfilm jobb, mint maga a termék. Ott mindig ez volt a kérdés, hogy van egy elég kétséges mosópor, vagy mit tudom én, szappan, és akkor lehet-e arról nagyon szép, nagyon hatásos reklámfilmet csinálni. Na, ugorjunk túl ezen a problémán. Én abba hiszek, hogy a reklámosnak nem csak szabad, hanem kötelessége megadni a terméknek az optimumát. Olyan millióban, olyan szituációban bemutatni, ami számára a legelőnyösebb. Ha egy lány elmegy egy randevúra, akkor neki is nem csak lehetősége, hanem majdnem kötelessége olyan frizurát, olyan ruhát, olyan sminket használni, ami őt a legelőnyösebb képébe mutatja be. Ez nem hazugság. Ezt nekem meg kell adnom. És igenis Miskolcba gyönyörű képeket látunk. Én nekem Miskolcba az volt a dolgom, hogy amikor a legszebben süt a nap, vagy a legszebbek az időjárási viszonyok, a legszebb az utcakép, a legizgalmasabb jelenet van ott éppen, azokat gyűjtsem össze, ez olyan nagy baj. Igenis, egy gyönyörű város, csak meg kell mutatni. És én emlékszem, hogy még annak idején a főiskolán egyszer itt volt a Csukráj nevű orosz filmrendezés, a következő mesét mondta el, ez nagyon mélyen belém ivódott, és akkor mindjárt megértjük, hogy miért mondom el. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy cár, aki félszemű volt, pupos volt, és az egyik lába rövidebb volt, mint a másik. És megparancsolta az udvari festőjének, hogy csináljon róla egy képet, aminek igaznak kell lennie, de ő legyen rajta nagyon szép. Bármelyiket nem teljesíti, akkor kerékbe lesz törve. Na most a festő szegény az sokat gondolkozott, és a végén a következő kép született, hogy a cár egy vadászaton van, éppen céloz a puskájával, és az egyik szemét, nevezetesen a vak szemét becsukja. Miközben céloz, a jobb vállát, a pupos vállát felhúzza, a rövidebb lábát meg fölteszi egy kőre. Tehát igazat is mondott, de ugyanakkor egy nagyon jó képű cár lett belőle. Ugyanezt csinálja a reklám. Tessék, nyugodtan az vesse rám az első követ, aki ezzel nem érett egyet. Tehát, ha elmegyek egy tájat fotózni, és ott van egy templom, aminek az oldaláról egy kicsit máladozik a vakolat, akkor addig megyek a kamerával, amíg épp azt egy gyönyörű rózsabokor eltakarja. És akkor megvárom, hogy ha a toronynal is egy kicsit már a festék ott a lekopott, hogy akkor ellenfényben az éppen csillog, és akkor ahhoz képest, ugye igazat mondok, mert az a templom van ott, de a körülményekből megpróbálom azt a templom számára optimumot kihozni.
2: Kérdés, hogy utána nem okoz egy csalódást, hogyha én kimegyek a helyszínre, és mondjuk Miskolcra lemegyek, és hát szomorúan tapasztalom, hogy itt még lakótelepek fogadnak, hogyha megérkezem oda?
3: De ez lehet, igen. Lehet, hogy csalódást okoz, de ilyesfajta csalódásokat hány helyen élünk át az életben? Egymással, a körülményekkel. Igen, az életben vannak csalódások, van, amikor ugye egy kicsit szebb a füstje a dolgoknak, mint a valósága, és fordítva is lehet csalódás, de ezért nem kell az összes felelősséget a nyakunkba venni.
2: Egyszer azt olvastam, azt nyilatkoztad, hogy mindig van egy mondat, vagy egy gondolat, ami befolyásolja a másik embernek az életét. Nálad mi volt ez a legfontosabb mondat, ami a te életedet befolyásolta?
3: Több ilyen volt, azért hallgattam el. De a legnagyobb hatással rám az egyszer már említett tanárom volt, aki egy dolgozatomra, amire minden más tanár egyest adott volna, ötöst adott, mert meglátott benne valamit. Valami olyasmit, amit még én se láttam. És ez az ötös, ez meghatározta az életemet.
2: Mi volt abban a dolgozatban?
3: A bánkbáról kellett olvasmánynaplót írni. 10 oldal egy spirális nagy füzetben. Későn fogtam hozzá, nem volt már 10 oldalra időm, úgyhogy egy hirtelen elhatározástól vezérelve rajzoltam egy kört, azt felosztottam sajtszeletekre, és ezek a sajtszeletek bánkbán lelki állapotát ábrázolták a gyilkosság pillanatába, ugye a Melániak, meg a Tiborc, ő volt osztva, tehát egy rajz volt. És amikor megkaptuk a dolgozatot, akkor azon volt egy óriási egyes. Aztán szép lassan egy kis ceruzával át volt satírozva, és ott volt egy kis ötös. Az is át volt satírozva, és ott volt egy nagy ötös 3 csillaggal. És ez volt az a pillanat, 1963. április 25-én délután 14 óra 22 perckor, ami az én életemet olyan irányba megváltoztatta, hogy onnantól kezdve én mindig mindenbe azt kerestem, hogy hogy lehet valamit egy kicsit másképp megcsinálni. És ugyanezt a megoldást egyszer ajánlottam az öcsémnek egy kicsit később, hát az egyest kapott rá, és meg is szégyenítették, hogyha nem csinálja meg rendesen a házi feladatát, akkor megnézheti magát. Hát ezek a mondatok, ezek a gesztusok, ez a megerősítés, amit tulajdonképpen egy társadalomnak lenne a dolga megtenni. Vagy legalább egy szakma jeles képviselőinek megtenni a kezdőkkel szembe, hogy irányt mutasson. És azt látom, hogy ebből van a legnagyobb hiány. És nagyon-nagyon igyekszem, hogy azt a befektetést, azt a jót, amit én kaptam, azt megpróbáljam most visszaadni másoknak.
2: Sas István, köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei kedden 5-től.
1: World Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az eseményt szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
8: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Rosszul aludtam az éjjel, furcsát álmodtam nagyon. Három lányról, s egy láda aranyról. Utóbbi egy egész vagyon. Álmomban távoli szigeten jártam, s elindultam a jelölt sziklához. Tudtam, hogy ott lapul a kincs. Hozzáfogtam az aranyásáshoz.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Tud ennél jobbat? Vesztel ki, hogy kupelés kápradom, hogy bihon se kamerá vagy egy ki már. Kész. Jó lesz?
1: Kamu reklámot hallottak. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Hosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő is szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Kellemes napot kívánok a rádió hallgatóknak. Ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazinja. Ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Miki, és következzenek a témák, amelyeket szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. A sportitalok edzhetik az agyat is. Egy új tanulmány szerint az energiaitalok segíthetik a testmozgást azzal, hogy az agyat aktiválják. A kevesebb só fogyasztása kisebb esély a szívbetegségre. Ha az Amerikában élők csupán 1 grammal csökkentenék a napi sóbevitelüket, 250 ezerrel kevesebb új szívbajos és 200 ezerrel kevesebb elhalálozás lenne egy évtizedben, és csak 1 grammról beszélünk. Hogyan szokjunk le a kávéról? Nincs semmi baj a kávéval, kivéve ha gyomorégéstől szenved, vagy más betegségtől, aminek nem tesz jó. Tehát egy kis segítség a kávé leszokásával kapcsolatban. A fekete tea csökkenti a vércukorszintet is. A fekete tea tartalmaz egy olyan összetevőt, ami utánozza a kettes típusú cukorbetegség gyógyszereit, a prekózt és a gliszetet. Ezek tehát a témák, és az óra végére természetesen egy finom recepttel jövök, méghozzá nem annyira update, tegyük hozzá, de a szalon baronnás sajtos fánk, én úgy gondolom nagyon finom, gyermekkorom egyik kedvenc recepte volt, ezt szeretném önök figyelmébe ajánlani. Ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket, ahogy említettem, ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Miki. Következik egy-két nagyszerű muzsika, utána rákezdek a mai Life is Life első témájára, méghozzá a sportitalokkal kapcsolatban.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A nagyszerű zenéket követően már is itt a mai Life is Life első témája, a sportitalok edzhetik az agyat is. Egy új tanulmány szerint az energiaitalok segíthetik a testmozgást azzal, hogy az agyat aktiválják. Egy rejtélyes és még ismeretlen receptort aktiválnak a szájban. A receptorok elkülönülnek az ízlelő bimbóktól a kutatók szerint. A tanulmány szerint a szájban lévő receptorok érzékenyek a szénhidrátokra, amik függetlenek az édes ízlelő bimbóktól. A kutatócsoport összekevert szénhidrátokat tartalmazó sportitalokat mesterséges édesítőszerekkel. Azután 8 biciklistát kértek arra, hogy edzen, ami alatt 10 másodpercig öblögettek az itallal, utána pedig kiköpték, de nem nyelték le. Azok, akik sima sportitallal öblögettek, 2-3%-kal jobban tornáztak azokhoz képest, akik mesterséges édesítőszerekkel, azaz a placebo sportitallal próbálkoztak. A kutatók az agy aktivitását is mérték, és arra jöttek rá, hogy a sportital élvezet és jutalomérzetet kelt az agyban, a mesterséges édesítőszerek viszont nem. De azért hozzátenném, hogy a sportitalokkal azért óvatosan, a folytatásban pedig a só, ez következik, mint téma.
1: Hobbi rádió. Fogalkozni
2: mélyedek ki a busztába!

0: A sportitalok után a sóról lesz szó, a kevesebb só fogyasztása kisebb esély a szívbetegségre. Az Amerikában élők csupán 1 grammal csökkentenék a napi sóbevitelüket, 250 ezerrel kevesebb új szívbajos és 200 ezerrel kevesebb elhalálozás lenne egy évtizedben. Én úgy gondolom, ez nem kevés. Egy nagyon kicsi változtatás, ami az étel ízén nem is érezni, hatalmas egészségügyi előnyökkel járna. Ha 3 grammal csökkentenék a sóbevitelt, az 6%-kal kevesebb új szívbeteghez és 3%-kal kevesebb elhaláláshoz vezethetne. Tanácsos elkezdeni figyelni az ételeken a szódium mennyiséget. Annak ellenére, hogy bizonyított, hogy a sót a magas vérnyomáshoz és a szívbetegségekhez kötik, az emberek nem változtattak az étkezési szokásaikon az elmúlt évtizedekben. Átlagosan 9-12 g sót fogyasztunk egy nap, vagy 3600-4800 mg szódiumot. A legtöbb szakértő 5-6 g sót vagy 2000-2400 mg szódiumot javasol egy napi bevitelre. A szakértők azt javasolják, hogy az élelmiszeriparnak kéne a változtatásokat alkalmaznia a só mennyiségét illetően, mivel a legtöbb elfogyasztott só a kész élelmiszerekből származik, nem a sószórókból. A folytatásban pedig tippeket szeretnék adni arra, hogy hogyan szokjanak rá a kávéról, hogyha le kell vagy leszeretnének szokni róla.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hogyan szokjunk le a kávéról? Ezzel folytatódik a mai Life is Life. Nincs semmi baj a kávéval, kivéve ha gyomorégéstől szenved, vagy más betegségtől, aminek nem tesz jót a kávé. A kávé kiiktatása életünkből segíthet leszámolni a gyomorégéssel, az álmatlansággal és a feszültséggel, de nyűgössé, fáradtá és fejfájóssá is tehet. Próbálja ki ezeket a tippeket, ha leszeretne szokni a kávézásról. Csökkentse a fogyasztást fokozatosan. Találjon magának egy másik italt, amit a kávé helyett fogyaszthat. Igyon több vizet. Erősítse fel edzéseit, egyen egészségesebben, egyen rendszeresen, aludjon többet, és a legvégén a legfontosabb talán, relaxáljon. Remélem jó tippeket adtam azoknak, akik szeretnének leszokni a kávéról, a folytatásban pedig talán mint egy pótló ital, ugye itt volt egy olyan, hogy keressen egy olyan italt, amit ihat a kávé helyett. A fekete tea talán ez jó lehet, ráadásul a fekete tea csökkenti a vércukorszintet is, tehát a fekete teával folytatom a mai műsort.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót.

0: Képzeljék el, a fekete tea csökkenti a vércukorszintet is. A fekete tea tartalmaz egy olyan összetevőt, ami utánozza a kettes típusú cukorbetegség gyógyszereit, a prekúzt és a glicetet. A fekete tea többet tartalmaz ebből az összetevőből, mint a zöld tea vagy az oolong tea a kutatók szerint. A nyers teát cukorbetegség gyógyítására használták Kínában és Japánban. Köztudott ugyanis az, hogy ez a bizonyos összetevő csökkenti a vércukrot. A kutatók bebizonyították, hogy ez az összetevő gátol egy enzimet, ami glükózzá változtatja a keményítőt. A cukorbetegség gyógyszerei, a prekúz és a glicet is úgy működnek, hogy gátolják ezt az enzimet. Már sok erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy találjanak egy olyan természetes anyagot, ami gátolja a glükózt. A fekete teában megvan a lehetőség, hogy képes legyen karban tartani a cukorbetegséget. Az még viszont nem világos, hogy egyszerűen a fekete tea fogyasztása hatásos lehet-e. A kutatócsoport különleges kémiai módszereket használ arra, hogy kinyerje ezt a bizonyos anyagot olyan teából, amit egyszerű élelmiszerboltokban szereztek be. A fekete tea kutatás tehát most egy újabb szintre emelkedett, kíváncsian várjuk az eredményt. A folytatásban pedig zárásképpen egy nagyszerű receptet szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, ez a szalonnás sajtos fánk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom

Nem éppen update-esen fejezzük be a mai adást, de én úgy gondolom, egy hónapba vagy két hónapba egyszer belefér szalonnás sajtos fánk, a tésztához hozzávalók 30 dekagram sós vízben főtt tört burgonya, 25 dekagram liszt, 2 egész tojás, só, langyos tej, egy teáskanál cukor, 2 dekagram friss élesztő és egy evőkanál olaj. A töltelékhez gouda sajt, füstölt trapista, főtt császárszalonna, az elkészítés pedig a következő. A megpucolt burgonyát apró darabokra vágjuk és sós vízbe főzzük, amíg egészen puha lesz. Ha kész, leszűrjük, villával összetörjük. Az élesztőt kevés langyos tejben megfuttatjuk, amibe előzőleg belekevertük a cukrot. A lisztet a sóval, tört burgonyával, felvert tojással és az élesztős tejjel összekeverjük, majd jól összedagasztjuk. Használhatunk ugye robotgépet, miközben hozzáadunk egy evőkanál olajat. Ha szükséges, kevés langyos tejet adunk hozzá, hogy egy ne túl lágy keltészta legyen a végeredmény. A belisztezett nyújtófán fél újnyi vastagra kinyújtjuk, kb. 7x7-es darabokra vágjuk, és mehet bele a töltelék. Egy kocka gódasajt, egy kocka trapista, egy kocka főtt császárszalonna. Kissé lapított gombócot formázunk belőle, ha lisztes a kezünk, nem fog hozzáragadni a tészta, majd konyharuhával letakarva egy órát pihentetjük, aztán bő, forró olajban kisütjük. Ez volt tehát a mai recept. Még egyszer, mi is volt ez már is? Mondom, szalonnás sajtos fánk. És ennyi lett volna már a Life is Life. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ha minden igaz, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. Kezicsókolom, viszont hallásra.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
4: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a World Live-ot hallgatja. Egy világhírű zenekart hoztam el, mégpedig a Pink Floydot. Volt 3 ember, mint a mesében, csak ők nem hercegek, meg nem királyfik voltak, hanem cambridge-i diákok. 1965-ben járunk, és ez a 3 diák úgy gondolta, hogy együttest alapítanak. Sigma Six néven. A 3 lelkes ifjú egyébként Roger, Richard, Nick, akik építészeti tanulmányokat folytattak Londonban, a Regan Street Politechnikumban. Nem sokára nevet változtattak, így lettek ők a T-Set. Később csatlakozott az együtteshez Juliet, Bob, valamint Roger is, valamint Roger Side Barrett, és ezt követően Jail és Close távozása után Barrett 2 híres blues zenész Pink Anderson és Floyd Councy nevéből kölcsönözve az ő zenéjükre emlékezve nevezte el a bandáját Pink Floydnak. Szerzeményeik megkomponálásában egyébként nagy szerep jutott Barrett kábítószeres tapasztalatainak és Waters érzékenységének is. Koncertjeik, előadásaik alkalmával amúgy ők nem csak zenéltek, hanem vetítettek is, főleg színes diákat, és a többi zenekarral ellentétben nem magukat vetítették ki a kivetítőre, hanem mint mondtam, ezeket a diákat. Most az Is There Anybody Out There című koncertlemezről hallgatunk meg felvételeket, amelyet 80 és 81 között rögzítettek. És most itt mindenki előtt ígéretet teszek arra, hogy ez az elkövetkezendő csak nem 1 óra, kizárólag zenével, zenével és zenével fog eltelni. A Pink Floyd jó voltából kezdünk is, itt van már is tőlük az 1980-81-es koncertfelvételeik közül az Indie Flash.
5: One thing I would like to point out, upon conclusion of the show, that

0: The Last Few Bricks. Ezt a számot hallottuk az elmúlt percekben. A Pink Floydtól ugyanis az 1980 és 81 között rendezett koncertjeik koncertfelvételeiből hallgatunk meg számokat, és azt gondolom, hogy illik felsorolni azokat, akik közreműködtek ezen koncerteken, illetve lemezen. Snowy White gitárral, Willie Wilson dobbal, ütős hangszerekkel, Andy Bone basszusgitárral, akusztikus gitárral, Peter Wood billentyűvel és akusztikus gitárral, Andy Roberts gitárral, Stan Farber háttérénekkel, Joe Kimmey szintén háttérénekkel, Jim Hess és John Jockey, ők is háttérénekkel segítették a munkákat. Az elmúlt kb. Egy órában a Pink Floyd koncertjén jártunk. Egy szám még érkezik, ami nem más, mint a Goodbye Cruel World. Blaskovics Dávidot hallották. Jövő héten várom önöket, hölgyeim csók, uraim pacsi.
1: Goodbye cruel world, I'm leaving you today. Goodbye.

0: Hello, Csáli vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az eseményt szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információt gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az irtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban!
4: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót. Műsorajánló.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
11: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
12: Hungary Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
13: Köszönöm szépen!

0: Hölgyeim és uraim, engedjék, hogy bemutassam Lehert Isti.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Június 30-án köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek. Második János Pál pápa, Eszterházi Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint ön kedves Pál. Ezen a napon köszöntjük még Apostol, Bács, Bese, Ditta, Emiliana, Judit és Március nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1870. június 30-án Ada Kipli megszerezte diplomáját. Ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott. Maradunk még a 19. században, 1892. június 30-án megszületett Lajta László zeneszerző, népzenekutató. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. június 30-án reggel 7 óra után egy máig tisztázatlan eredetű tűzgolyó ért földet, és robbant fel Közép-Szibériában, a Tunguszka folyó völgyében. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1936. június 30-án megjelent Margaret Mitchell, Elfújta a szél című könyve. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1951. június 30-án megszületett Stephen S. Oswald, űrhajós. Folytassuk 1966-tal, június 30-án megszületett Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú boxbajnok. Folytassuk 1971-jel, június 30-án a Soyuz 11 legénysége űrrepülést követő földetérés közben életét veszítette. A Szajút egy űrállomáson töltött 3 hetes utazás után sima földetérést követően a mentőegységek holtan találták a Szojusz 11 legénységét. A hivatalos jelentés szerint a tragédia oka, hogy leérés előtt 20 perccel kinyitotta a légnyomás kiegyenlítő szelep, az orosz űrhajósok nem viseltek szkafandert a kabinban, így szinte azonnal megfulladtak. 3 évet lépünk előre, 1974. június 30-án Martin Luther King édesanyját meggyilkolták egy templomban. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1991. június 30-a a Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak a fővárosban budapesti búcsú néven. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. június 30-a, kedd. Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 23-tól a 27. versig. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Elmélkedés. Jézus hajóra száll a tanítványokkal, s miközben alszik, hirtelen vihar támad. A tanítványok megrettennek, felkeltik Jézust, aki egyetlen szavával lecsendesíti a vihart. A jelenet drámai ereje abban áll, hogy a külső vihar lecsillapítása előtt Jézus előbb a belső viharra mutat rá. Mit féltek, kicsiny hitűek? A tanítványok halászemberek voltak, akik ismerték a genezáreti tó hirtelen kitörő viharait. De most olyan félelem keríti hatalmába őket, amely már nem csak a testi biztonságról szól, hanem arról, hogy elveszítik életük irányítását, s világuk széthullani látszik. Ebben a helyzetben annak ellenére is félnek, hogy ott van velük Jézus. Miért? Mert még nem igazán ismerik a mestert és hatalmát. A vihar mindig alkalom arra, hogy felismerjük, nem mi irányítunk. Isten gyakran engedi meg a nehézségeket, hogy megmutassa önmagát. A tanítványok kiáltása, ments meg minket, egy őszinte, mérő jövő kérés, amit talán mindannyian mondtunk már, amikor összecsaptak fejünk felett a hullámok, amikor minden, amit biztosnak hittünk, megrendült. A történet nem ígéri, hogy nem lesznek viharok, de biztosít arról, hogy Jézus velünk van a hajóban. És ha ő velünk van, akkor nincs olyan vihar, amely vesztünket okozhatná. Lehet, hogy úgy tűnik, alszik, de amikor eljön az idő, megszólal, és nem csak a tenger, hanem a lelkünk is megnyugszik. Minden vihar, minden nehézség, amit túlélünk Krisztussal, egy újabb lépés a bizalom útján. Uram Jézus Krisztus! Néha vihar dúl bennem. Félelmek, kérdések, aggodalmak támadnak bennem, s úgy érzem, a hajóm süllyed. Te azonban velem vagy, még ha olykor úgy is tűnik, hogy alszol. Taníts bízni benned akkor is, amikor nem látom kezed munkáját. Add, hogy ne a vihar erejére, hanem a te jelenlétedre figyeljek. Növeld hitemet, Uram, hogy ki tudja mondani: ha te velem vagy, nem félek. Csendesítsd el szívem háborgását, és add, hogy a viharon túl újra meglássam az ég derűjét. Veled akarok hajózni, élni, bármerre visz is a hajó. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjenek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vietnámi háború alatt majdnem kétszer annyi amerikai halt meg az USA-ban a lőfegyverektől, mint Vietnámban? 1963 és 1973 között 46.752 amerikai áldozata volt a háborúnak, eközben az USA-ban 84.633 haláleset következett be lőfegyverektől.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Egészségedre!
5: Egészségedre!
1: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Retikül! Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
7: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
5: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöldre számos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére.

0: A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a Közlekedési Múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a Dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új Közlekedési Múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.

József Attila, nagyon fáj. Kívülbelül leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke, amíg hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde. Nem csak a lágy meleg öl, csak nem csak a vágy, de oda taszít a muszáj is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, még el nem fehérül a száj is. Kettős tehers, kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret, spárra nem találhat oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk. A késhegyét bár anyádnak szegezd, te bátor. És lásd, akadt nő, ki érti e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt, zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő csereg, ha magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte? És ellene. Nem szégyenlem, ha kitalálom. Hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben. De az hol áll? Hogy nézze, mint dobál halás, még egyedül kelljen szenvednem. A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Páros kínt, enyhíthet alázat. De én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek, ti kisfiúk. A szemetek pattanjon meg ott, ő, ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok és mondjátok neki. Nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki. Nagyon fáj. Nők, terhetek viselők, elvetéljetek és sírjatok neki. Nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, s motyogjátok neki. Nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt ne hallgassátok el. Nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok igát, herélnek. Ríjátok. Nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, és tátogjatok rá. Nagyon fáj. Eleve. Minden, mi kintól megremeg, égjen, hol laktok, kert, vadontáj, s ágya körül üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem. Nagyon fáj. Hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér. Elvont a puszta kénye végett, kívül belől menekülő élő elől. A legutolsó.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Mai mesém címe Cinege naptár. Október. Gyorsan, sürgette picinke Cinke az öreg verebet. Mondd meg nekem gyorsan, milyen hónap következik, hadd sietek vissza az erdőbe, beteg a pajtásom. És elmondta az öreg verébnek, hogyan sütötte el puskáját a szakállas vadász, hogyan fordult le mellőle az ágról Cinege pajtása, s hogyan támasztotta aztán életre Másenyka a kislány. Amint megtudta, hogy az új hónapnak az ősz második havának október a neve, kapta magát, s már röpült is az erdőbe. Cinke cimboráját Cicellének hívták. Egy szem eltévedt sörét sebezte meg, és szárnya lába még nehezen mozgott. Nagy nehezen elvergődött az erdő széléig. Picinke ott keresett neki egy kényelmes faodut, s hordani kezdte neki a sok hernyót, kukacot, táplálta, mint valami fiókát. Pedig felnőtt volt már Cicelle, két esztendős kereken, éppen egy évvel öregebb Picinkénél. Néhány nap múlva kutya baját sem érezte. A Cinege csapat, amelyikkel kóborolt, elröpült már, és Cicelle Picinkével maradt. Nagyon megszerették egymást. Az ősz pedig közben az erdőbe is megérkezett. Eleinte, amikor tarkára festette a lombokat, nagyon szép volt, de aztán haragos szelek támadtak. Lefosztották a sárga, piros, barna leveleket az ágakról, megpörgették a levegőben, aztán lecsapták a földre. Hamarosan megritkultak a lombok, csupasz ágak meredeztek, alájuk tarka levélszőnyek terült. Északról, a tundrákról elvonultak az utolsó vízimadár csapatok is. Mostanában minden nap újabb és újabb vendégek érkeztek az északi erdőkből, ott már kezdődött a tél. De október nem csak haragos szeleket hozott, nem csak esőket. Voltak derűs, száraz, verőfényes napjai is. Bágyattan, de nyájasan melengetett még a nap, búcsúzkodott az álomba merülő erdőtől. Az avarszőnyeg megsötétedett, szárazzá és törékenyé vált, itt-ott még gomba kandikált ki alóla, keserű gomba, tinórú. De a pöttöm kislányt, Másenykát nem látta többet Picinke és Cicelle az erdőben. A két Cinke szeretett mostanában az avarszőnyegen ugrándozni, csigát keresni a gombákon. Egy nyírfa töng gyökerei között nőtt kicsi gombához szögdeltek éppen, egyszerre csak a fatönk mögül fehér, foltos, szürke állat ugrott elő. Picinke már inalt volna, de Cicelle nem ijedt meg. Harciasan rákiáltott az idegenre. Ki vagy, kicsoda? Nagyon bátor volt, csak akkor rebbent fel, amikor a vadállat feléje iramodott. Hú! Kiáltotta a fehér foltos szürkeség, és reszketett egész testében. De megijesztettél Picinkével együtt, minek topogtok ilyen hangosan a száraz avarban? Már azt hittem, róka vagy farkas csörtet erre. Én a fehér nyúl vagyok, hát nem ismertek? Nem is igaz, kiáltott le a fáról Picinke. A fehér nyúl nyáron szürke, télen fehér, azt ismerem. Te meg ilyen fura, félig fehér vagy. Mert most se tél nincs, se nyár, és én se szürke nem vagyok, se fehér. Éppen ez az én nagy bajom, kezdett hüppögni a nyúl. Lapulok a nyírfatönk mögött, remegek, moccanni sem merek. Hó nem esett még, nekem meg már fehér foltok ütköznek ki a bundámon, a föld pedig még fekete, nappal mindenki észrevesz, és milyen szörnyűségesen ropog ez a száraz avar, akármilyen csöndesen mozgok, mintha puska ropogna a lábam alatt. Látod, milyen gyáva, mondta Cicelle Picinkének. Te meg féltél tőle, nem ellenségünk ez, maga is retteg mindenkitől. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek.
1: Bianchi Cinege naptár október című meséjét Csernus Maria mondta el. A hangfelvétel 1967-ben készült.

0: üdvözölni nagy fehér utas az arany sárkány repülőt. Állni rendelkezésére?
1: Jó napot, kedves illér!
0: Nevem Szucsong Szigácsi Lalalmi. De PR érdekből magyarosítottam.
1: Mire?
0: Dalí. Hasonló, mint a híres kínai festő Salvador Dalí.
1: Mennyibe kerül Pekingbe a jegy?
0: Egy jegy 10 000 forint, sok jegy 8 000.
1: Akkor kettő mennyibe kerül?
0: Attól függ. Kérni számlát?
1: Azt hiszem nem.
0: Akkor odaadni 9 000 forint darabonként.
1: Kicsit drágálom.
0: Na jó, csak magának 8 500, és kap mellé egy csomag pamut zoknit. De valódi Adidas.
1: Adidas?
0: De a stewardesseknek kaptam még sushi vacsit, Sony Walkman-t és Nike cipőt. Van egy jó nyereményjáték, egy szerencsés utasunk bemehet a pilóta fülkébe, ahol megvásárolhat féláron egy házi mozi rendszert.
1: Na, csábító ajánlat. Mondja, milyen a koszt a járatokon?
0: A másodosztályon adni való magyar koszt, sertéspörköd, brassói, csikosz gulas. Ehhez kapcsolódik. Mi lenni büszkék, mióta átvenni Feri egy irányítását a repülőtér környékéről eltűnni a kobor kutyák.
1: És mit adnak az első osztályon?
0: Mi felszolgálni valódi kínai menü, kígyó, majom, macska. Ez lenni gazdaságos, mert legtöbben érintetlenül otthagyni, így meg aztán sokat sporolni. Kígyó sokáig elláll, vagy fekszik. És a maradékot el lehet adni étterem láncnak hamburgerbe.
1: Na jó, hát akkor én maradok a másodosztálynál. Mondja, pácikát adnak?
0: Nem, mi harcolunk a terrorizmus ellen. Étkezni csak műanyag késsel és villával lehet. Pálcika lenni halálos fegyver képzett harcos kezében. Két pálcika közé kötni egy szál tésztát, készen nincs akú. De bízhat a stewardesseinkben, akiknél egyfelől van dobócsillag, másrészt képzett ninjak.
1: Mondja, a pilótáik megfelelően képzettek?
0: Hogyne, sokkal megbízhatóbbak, mint a japánok.
1: Miért? Mi a baj a japánokkal?
0: Japán pilóta, ha késik, harakirizik, gép lezuhan. Nem is beszélve a kamikadze pilótákról.
1: Na jó, hát köszönöm szépen, akkor azt hiszem, inkább megyek a japánokhoz.
0: Nem értem mi? Hát inkább kockoztatni, drága uram, az életet?
1: Hát ki mondta, hogy én megyek? A főnököm és a felesége.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Ásót kap a nagy harang.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Hosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Táncolni igen kevesen szeretünk, vagy netán tudunk, vagy netán azért tagadjuk, mert szégyeljük. A pörgősebb ritmusokat talán a fiatalok is szívesen járják. De milyen fiatalon lehet elkezdeni a komoly tánctanulást? Kérdezem Toronyai Angelikát, a Hip Hop Tánc Stúdió Egyesület elnökét.
1: 9 éves kortól tanítunk gyermekek és fiatalok számára modern hip-hop koreográfiákat. A táncoktatók Toronyai Angelika és Tanka Sándor. Nálunk a fiatalok művészeti tevékenységet folytatnak, de nem kell elszakadniuk a koruktól, mert a hip-hop zene és tánc annyira aktuális, hiszen a fiatalok otthon, a szabadidejükben és szórakozó helyeken is találkozhatnak ezzel a stílussal. A Debrecenben egyedülállóan általunk képviselt stílus egy lágyabb, könnyedebb hip-hop műfaj, jazzes elemekkel, show vonásokkal, amely a legjobban a mai soul és R&B zenék videoklipjeiben látható táncokhoz hasonlít. Minden év júniusában megrendezésre kerül évzáró gálaestünk. Minden évben július-augusztus hónapban nyitott tánckurzust tartunk, ahová válogatás nélkül minden korosztályt szeretettel várunk. Itt egy kb. 3 perces koreográfiába tanítása történik, amely ízelítőt ad az érdeklődőknek a táncstudiónk hangulatából és a táncunk stílusából. Minden év augusztusában tánctábort szervezünk. A tábor egyhetes, hegyvidéken vagy víz közelében nyaralás, de táncolunk is, hiszen egy koreográfia kerül betanításra is, ezen kívül színes programokban, hasznos játékokban, személyiségfejlesztő, szituációs játékokban, fürdésben, szórakozásban részesülnek a jelentkezők. Minden évben 2 alkalommal, szeptemberben és januárban hirdetünk felvételt. Jelentkezhet bárki, aki betöltötte 9. életévét és szeret táncolni. Elkészítettünk egy távoli jövőben játszódó történetet ábrázoló színpadi hip-hop táncjátékot. A történetben az emberek és a gépek békében élnek egymással, a robotok az embereket szolgálják, azonban egy nap fellázadnak, és véres háború veszi kezdetét, amely csak az idegenek beavatkozásával érhet véget. Terveink, eddig nem versenyeztünk még, azonban 2005. február 26-án részt veszünk Gödöllőn az Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztiválon, ahol egyéni, duó és csoportos kategóriában is indul. Ezen kívül láthatják a debreceniek kibernetikus vihar című előadásunkat 2-szer, még ebben az évben február 19-én és április 16-án a Vasutas Egyetértésművelődési Központban, ezen kívül augusztus 20-án látható lesz a Hip Hop Táncstudió a debreceni Virágkarneválon, és a legközelebbi színpadi táncjátékunk, amit tervezünk megcsinálni, a Hóférke és a Hét Törpe modern változata hip hop stílusban. Az érdeklődők megtalálhatnak bennünket a Domb utca 1 szám alatt a második emeleti táncteremben, illetve felhívhatnak a 70-563-1084-es telefonszámon.
2: Kamu reklám.
3: Bolondok házában csöng a telefon.
4: Jó napot kívánok! A 10-es szobában van valaki?
3: Egy pillanat. Nincs senki.
4: Hurrá! Akkor sikerült megszöknöm.
2: Kamu reklámot hallottak.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképző is várható, zápor zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi 2. adását hallják, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával valósul meg. Ahogy ez lenni szokott, a mai adásban is fogyatékossággal élő embereket érintő, illetve róluk szóló témákkal foglalkozunk. Többek között arról, hogy a cukorbetegség okozta vakság többségében kezelhető. A cukorbetegség okozta látásomlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Szemmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója. Az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt, ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makulaödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne, hangsúlyozta, megjegyezte. A betegeknek, a hozzátartozóiknak és az intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és reakciós lehetőségeket. Hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Ha egy aktív dolgozó elveszíti a látását, drámai következményekkel jár, harmadával csökken a munkaképessége, csökken a keresete, segítségre, gondozásra szorul, a látásvesztés megnehezíti a testmozgást is, ami újabb betegségekhez vezethet, sorolta Nagy Zoltán Zsolt. Az igazgató kitért arra is, hogy nemzetgazdasági szempontból nézve Magyarországon a látásromlás miatti termelékenység csökkenés mértéke a közvetlen egészségügyi kiadásoknak több mint ötszöröse. A cukorbetegekre költendő forrás évente mintegy 45 milliárd forint, aminek az ötszöröse óriási összeg, jegyezte meg. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen. Többlet finanszírozásra, országos diabétesz szűrő programra, telemediciális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Az időben megkezdett célzott terápia segít a látás megőrzésében és az életminőség fenntartásában, fogalmazott. Csutak Adrien, a Pécsi Tudományegyetem szemészeti klinikájának igazgatója, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke elmondta, összesen 43 millió vakember él a világon. Szavai szerint az egyik fő betegségcsoport, ami vaksághoz vezethet, a diabétesz, ami egyre többeket, világszerte már 530 millió embert érint. A cukorbetegség globális probléma. A WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet már világjárványá nyilvánította, olyan jelentős mértékben nő az érintettek száma, ismertette. Hesic Ágnes házi orvos, diabetológus és hematológus szakorvos, a Magyar Diabétesz Társaság családorvosi munkacsoportjának alelnöke azt emelte ki, hogy bár mindenki fél a látás elvesztésétől, a diabéteszeseket mégis nagyon nehéz rávenni arra, hogy szűrővizsgálatra eljussanak. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy rákérdezzünk a pácienseknél a tünetekre az alapellátásban, állapította meg. A rendezvényen bemutatták az Összefogás a látás megőrzéséért című szakmai kiadványt, ami az időskori és a diabéteses látásromlással kapcsolatban fogalmaz meg helyzetértékelést és szakmai ajánlásokat, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, a következő percekben a rövid zeneszünetet követően majd arról szólunk, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. Tartsanak velem, várom vissza önöket néhány perc múlva. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melyben most arról lesz szó, hogy 20 éves a debreceni rehabilitációs tanszék. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának orvosi rehabilitációs és fizikális medicina tanszéke 2006-ban jött létre. A tanszék az elmúlt 20 évben a régió rehabilitációs oktatásának, kutatásának és betegellátásának meghatározó központjává vált. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen a szakemberek a tanszék fejlődését, eredményeit és a rehabilitáció jövőjét is értékelték. Az idén 20 éves orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék legfontosabb feladata a kelet-magyarországi régió szakorvos képzésének, továbbá a graduális egyetemi oktatásnak megszervezése, kialakítása és bevezetése. Továbbá Debrecen és a régiónk fekvő és járó beteg rehabilitációjának ellátása. Mátyus László professzor, az általános orvostudományi kar dékánja szerint a tanszék létrejötte meghatározó szakmai előrelépést jelentett az orvosképzés és a betegellátás területén, tudósít a Rehabportál. A modern gyógyítás nem érhet véget a sikeres beavatkozással, hiszen a beteg teljes felépüléséhez, társadalmi visszailleszkedéséhez, illetve a munkaképessége helyreállításához elengedhetetlen a magas színvonalú rehabilitáció. Ennek a szemléletnek az átadása az orvosképzés valamennyi területén alapvető jelentőségű, összhangban a nemzetközi egészségügyi trendekkel. Úttörő kezdeményezésnek számított a tanszék 20 évvel ezelőtti megalakulása. A kezdeti lelkes szakmai közösségből mára egy felkészült, elismert szakembergárda formálódott, amely jelentős szerepet tölt be a rehabilitáció hazai fejlődésében, hangsúlyozta a kari vezető a tanszék megalapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A tanszék munkatársai aktívan részt vesznek a graduális képzésben, többek között az általános orvostudományi karon a rehabilitációs medicina szakterület magyar és angol nyelvű oktatásában. Ezen kívül a gyógytornász, a logopédus és a komplex rehabilitációs MSC képzésben. A posztgraduális szakorvos képzésben irányításuk mellett az elmúlt 10 évben 5-en szereztek rehabilitációs medicina szakvizsgát, jelenleg 5-en vesznek részt a képzésben. A tanszék tudományos tevékenységének fókuszában a post-stroke betegek alsó és felső végtagi funkcióinak javítását célzó innovatív módszerek állnak, de kiemelt figyelmet fordítanak például az obezitás, az agy és a traumás sérültek, a dializáltak, a vesetranszplantáltak és a krónikus vesebetegek rehabilitációjában is. A tanszéken az elmúlt években 3-an szereztek PhD fokozatot. A sikeres transzplantáció, illetve rehabilitáció alapvető feltétele, hogy a tanszék, az oktatás, a tudományos tevékenység és a továbbképzés területén végzett tevékenysége eredményei is aktívan hozzájáruljanak a szakmai fejlődéshez. A kutatások célja a rehabilitációs eljárások továbbfejlesztése, hatékonyságuk növelése, valamint új lehetőségek feltárása a betegek eredményesebb ellátása érdekében. A tanszék és a hozzá kapcsolódó klinikai közösség által végzett tudományos munka így nem csak reprezentálja a szakterület szakmai törekvéseit, hanem aktívan kutatja és formálja annak jövőbeli fejlődési irányait is, mondta a hírek.unideb.hu-nak Jenei Zoltán, az orvosi rehabilitáció és fizikális medicina tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A klinika a régió legnagyobb kapacitású rehabilitációs intézménye fejlett technológiájú eszközparkkal, innovatív terápiás lehetőségekkel segíti a betegek felépülését. Az intézmény a még magasabb színvonalú ellátás érdekében hozta létre a közösen a rehabilitációért alapítványt. A cégek és magánszemélyek felajánlásait többek között további fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre fordítják, amelyek javítják a betegek életminőségét, támogatják a gyógyulásukat. Adja hírül a Rehab portál. A következő témánk pedig a megértéshez való jog, az inkluzív társadalom alapja lesz az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásának harmadik részében. Egy rövid zeneszünetet követően várom vissza önöket. Ruzsa Viktor vagyok, további kellemes rádiózást kívánok, és tartsanak velem!
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin júniusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. A megértéshez való jog az inkluzív társadalom alapja. Lezárult a MOME Open Inclusive Design képzése, amelyben az EFOÉSZ a könnyen érthető kommunikáció jelentőségét mutatta be a résztvevőknek. Adja hírül a Rehab portál. Az információhoz való hozzáférés az önálló élet és a társadalmi részvétel egyik alapfeltétele. Ha valaki nem érti a rávonatkozó tájékoztatást, szabályokat vagy szolgáltatásokat, akkor nehezebben tud döntéseket hozni saját életéről, és könnyebben kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe. Ezt a szemléletet állította középpontba a MOME Open Inclusive Design képzése, amelynek záró eseményére júniusban került sor. Az EFOÉSZ záró eseményéről szóló beszámoló, valamint a MOM Open Inclusive Design képzésének nyilvánosan elérhető ismertetője következik most. Az inkluzív tervezés a gyakorlatban. A MOME Open 13 alkalmas képzése az inkluzív tervezés, a részvételi design és a fogyatékosságtudomány szemléletére épült. A programban tervezők, digitális fejlesztők, valamint a szociális, egészségügyi és kulturális területek szakemberei vettek részt, akik a képzés során fogyatékossággal élő tapasztalati szakértőkkel és civil szervezetekkel dolgoztak együtt. A kurzus egyik alapgondolata az volt, hogy az akadálymentesség nem pusztán technikai vagy jogszabályi kérdés. Az inkluzív tervezés azt jelenti, hogy már a fejlesztési folyamat elején figyelembe vesszük a különböző emberek eltérő szükségleteit, tapasztalatait és szempontjait. A résztvevők valós projekteken keresztül ismerkedhetnek meg azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével a szolgáltatások, digitális felületek és közösségi terek minél több ember számára válhatnak használhatóvá. A képzés során kiemelt szerepet kapott a semmit rólunk nélkülünk elv gyakorlati alkalmazása is, vagyis az a megközelítés, amely szerint a fogyatékossággal élő emberek nem csupán a fejlesztések célcsoportjai, hanem azok aktív alakítói is. A könnyen érthető kommunikáció a befogadás eszköze. A program részeként az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, röviden az EFOÉSZ workshopot tartott a könnyen érthető kommunikációról. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy egyre több közérdekű információ legyen hozzáférhető azok számára is, akiknek a hagyományos szövegek megértése nehézséget jelent. A könnyen érthető kommunikáció sokak számára elsősorban az értelmi fogyatékossággal élő emberekhez kapcsolódik, jelentősége azonban ennél jóval szélesebb. Az érthetően megfogalmazott információ segíti az önálló döntéshozatalt, növeli a szolgáltatások hozzáférhetőségét, és csökkenti annak kockázatát, hogy valaki információhiány miatt maradjon ki a közösségi vagy társadalmi életből. A könnyen érthető kommunikáció nem az információ leegyszerűsítését jelenti, sokkal inkább arról szól, hogy a fontos tudnivalók mindenki számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé váljanak. Ez az önrendelkezés, az egyenlő esélyű hozzáférés és az aktív társadalmi részvétel egyik alapvető feltétele. Projektek, amelyek valódi változást hozhatnak. A képzés záró eseményén a résztvevők bemutatták saját projektjeiket és azt, hogyan építették be az inkluzív szemléletet munkájukba. A bemutató jól mutatták, hogy a képzés során megismert módszerek nem maradtak meg elméleti szinten. Digitális szolgáltatásokban, az ügyfélutakban, fizikai terekben és kommunikációs megoldásokban egyaránt megjelentek. A záróesemény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a hozzáférhetőség nem egy szűk szakmai terület feladata, hanem közös társadalmi felelősség. Az inkluzív szemlélet alkalmazása nem csak a fogyatékossággal élő emberek számára jelent előnyt, hanem mindenki számára jobb, átláthatóbb és emberközpontúbb szolgáltatásokat eredményezhet. A Rehab portál meggyőződése szerint a hozzáférhető információ nem külön szolgáltatás és nem kedvezmény, hanem alapfeltétele annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek önálló döntéseket hozhassanak, részt vehessenek a közösségi életben, és teljes jogú tagjai legyenek a társadalomnak. A könnyen érthető kommunikáció ezért nem csupán kommunikációs módszer, hanem az egyenlő esélyű hozzáférés egyik legfontosabb eszköze. Minden olyan kezdeményezés, amely érthetőbbé és használhatóbbá teszi a szolgáltatásokat, közelebb visz egy befogadóbb társadalomhoz, egy olyan társadalomhoz, ahol valóban minden embernek joga van megérteni az őt érintő információkat. Adja hírül a Rehab portál, illetve számol be erről az eseményről. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával valósult meg. Új műsorral legközelebb, 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a frekvencián. Addig is, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcastben, illetve a Spotify abban is. Ruzsa Viktor vagyok, megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas kultúrát, időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. Maradjanak továbbra is az önök kedvenc rádiójával, és vigyázzanak magukra ebben a kánikulában. A napi középhőmérséklet 25 fok fölött van, így tovább érvényben marad a hőségriasztás, tehát továbbra is fokozottan ügyeljünk magunkra, egymásra, fogyasszunk legalább napi 3-3,5 liter folyadékot, lehetőleg vizet, és ne felejtsük el, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között a legnagyobb, legmagasabb az UV-sugárzás, ezért tartózkodjunk a napozástól, és felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Igyázzunk magunkra, egymásra, töltsük kellemesen a nyarat, 2 hét múlva pedig találkozunk. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok önöknek, a viszonthallásra!
0: Műsorajánló. Ma éjjel táncolunk, ez a táncosszék, a egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden. minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Mentőlesz
1: dupláló. Gyere fel, ne táncolj, mi!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
5: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia a magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két, egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljesen

0: Teljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Buongiorno mindenkinek! Igaz, hogy ez nem az az ország, de senkit se rettentse meg az, hogy mi némiképp olaszos temperamentummal vágunk bele a mai világjáróba, hiszen Szomi egy egész óceánt akar velem átúszatni, de én közöltem vele, hogy csak repülőgépen vagyok hajlandó oda elutazni. Egyébként Szomer Gábor Lászlóvazónak általában vannak ilyen vad elképzelései, de se baj, mi szeretjük ezért.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, nem tudom mondani, mi ellenvetésed van az úszás ellen, mire odaérnénk. Most gondold el, vannak ezek a bodybuilder nők. Hát figyelj, nem kéne küzdened érte, mert mire odaérte és úgy néznél ki. Egyébként szerintem nagyon csúnyák ők.
5: Egyébként azt hittem, hogy azt mondod, hogy Ian Thorpe leszek. Nem, tehát meggyőződésem volt, hogy olimpia bajnokot akarsz belőlem faragni.
6: Nem, semmiképpen. Bárhogyha mondjuk ilyet szeretnél, figyelj, kerítetek neked egy ausztrál úszó bajnokot, és akkor szerintem vele egyébként jól beszélgetnél.
5: Vízilabda válogatottad. Vízilabda.
6: Jó, figyelj, megbeszélhetjük. Nacsa Móninak mindenképpen keresünk valakit. Itt van ő is velem szemben. Itt a Világjáró magazinban.
5: És hogyha már ennyit poénkodtunk, akkor ideje lelőnünk a nyulat, mert hogy az is sok volt egy időben Ausztráliában, ennek örömére ugye elszaporodtak, utána fura kutyákat is telepítettek oda. Lényeg, ami lényeg, ebben a műsorunkban Ausztráliába fogunk utazni, az érdekes angol nyelv, a hihetetlen nyári kánikula, a nagy sivatagok és a Sydney-i furcsa operaház földjére.
6: No, meg hát a Minogue-ok szülőföldjére is. Ezt hát, nem szabad elfelejteni.
5: Igen, nem akartam Szomitól az igazság elvenni annak a lehetőségét, hogy kifejezze a Billy örömét, hogy lehet, hogy Dannyvel meg Kylie-val összefutunk nem külön-külön, hanem így együtt.
6: Nem lehet biztos, mert hogy én megszerveztem velük egy találkozót.
5: Nagyon helyes, szóval aki úgy gondolja, hogy velünk tartanak, gyorsan elmondjuk azt, hogy milyen országba is tartunk, csak hogy biztos kedvet kapjon.
6: Szóval sokak tudomásával ellentétben ugye nem Sydney a főváros, sokan ezt hiszik, Canberra a fővárosa Ausztráliának, ami pedig az államformát illeti, hát eléggé érdekes dolog van itt, a mindenkori brit uralkodó államfői személyét elismerő, demokratikus alapokon nyugvó föderatív állam Ausztrália. Most még egyelőre ugye lehetett hallani a hírekben, hogy törekszik a köztársasággá válás felé, folyamatban van ez, úgyhogy lehet, hogy második Erzsébet lemondott az itteni uralkodói jogokról.
5: Nagyon érdekes a fizető eszköz, nekem való, mert hogy műanyag, mosható, de nem hamisítható, egyébként ausztrál dollárnak hívják, nem összekeverendő a román lejjel, mert az is műanyag, mosható, de nem hamisítható. Egyébként váltópénzként a centet is elfogadják, minél nagyobb alakú, annál kevesebbet ér, erre azért jó fölkészülni, és gondolom súlyban is visszafelé haladunk.
6: Mondjuk elég hasznos dolog lehet ez a műanyag is mosható ausztrál dollár, hogyha éppen ugye kedves kisfiú vagy kislány benne felejti a farzsebében a pénzt, anyuka meg kimossa, nem lesz semmi baja, tök jó lesz.
5: Teljes
6: mértékben hasznos. Ausztrália szárazföldi területe majd 7,5 millió négyzetkilométer, ehhez még hozzá csapódik körülbelül 70 ezer négyzetkilométernyi vízi terület is.
5: A legalacsonyabb pont a Lake Eyre-ban található, ez 15 méter mélyen van a tengerszinthez képest.
6: Ami pedig a legmagasabb pontot illeti, a Mont Kosciuszko 2229 méter magasan fekszik. Egyébként arról már nem beszéltünk, hogy mennyien is élnek itt Ausztráliában. Területéhez képest meglepően kevesen, egyébként körülbelül 20 millió 200 ezeren lakják Ausztráliát, ahol hivatalosan meg nem hivatalosan is angolul beszélhetnek. No, de hát erről majd még beszélünk, erről az ausztráliai angolról.
5: Lényeg, ami lényeg, az ausztráliai föld az úgy néz ki az utazó szemével, mint hogy egy nagy nemzeti parkban utazna, ahol talál emberi és természeti csodákat, ahol a rendszer épp úgy eltűri a demokráciát, mint a királynőt, bár paradicsommal is megdobálták, csúnya dolog volt. Ahol a levegőnek mentolos az illata is olyan tiszta, mint sehol egész Európában, ahol a kulturális sokszínűség miatt bármit megtalálhatunk, és szinte bárhol lelhetünk hazaiakra, ahol az életet nem veszik komolyan, és olyan easy minden. Semmiképpen sem érdemes párnapos útra menni, annyi legfeljebb egy városon való átrohanásra elegendő, ha már rászántuk az időt, pénzt és fáradtságot, a repülőút több mint fél nap, akkor már maradjunk egy kicsit, és harapjunk az amúgy vérpiros földből, vigyünk haza, kitart évekig.
6: Hát szerintem ezt a földből való harapást azért nem kell szó szerint érteni, inkább csak így meg lehet fogdosni. No, kérem szépen, hamarosan jövünk vissza, egy-két szóban átnézzük azt, hogy mit is érdemes tudni Ausztrália történelmével kapcsolatban. No, meg hát ami nem maradhat el, gasztronómiai kalandozásunk is hamarosan jön majd a mai világjáróban, ahol nem más helyt járunk a mai napon, a mai egy órában, mint Ausztráliában.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Én itt a felvételek alatt kigondoltam, hogy min is járnám végig Ausztrália történelmét. Itt társam már szegődött egy kenguru, úgyhogy én gyorsan belülök az erszényébe, és átugrándozok velük Ausztrália történelmén. Nem tudom, te mit választasz? Tazmán ördög hátán mondjuk.
2: Én hát egyrésztről, másrészt kiröhögnélek a kengurúnak az erszényében, de nyugodtan, tehát teljes lelki nyugalommal beleülhetsz, nem tudom elmire, mert azért a kenguru nálad kisebb, nem?
1: Hát nem.
2: Beleférsz?
1: Bele, szerintem.
2: Hölgyek, urak, mi kipróbáljuk szomni, belefér egy kenguru erszényben, addig kinyitjuk az ausztrál történelem könyveket, és Take It Easy címszóval végiglapozgatjuk.
1: A börtönsziget. Ja, arra laknak a koalamackók meg a kenguruk. Hát nagyjából ennyi jut eszünkbe Ausztráliáról. Sok esetben még fel-fel villan Mick Krokodil Dandy neve is, mint a New York-i lapkiadó elragadó lányának, dzsungellakó csábítója, amely filmek aztán egyre gyatrán, de számos folytatása is készült, ugyaninnan táplálkozhat az a nézet is, mely szerint a benszülöttek mind festik magukat, kvarcórájuk van, és a testüket kifacsarva vonaglanak a dobszóra, amúgy minden tele van krokodilokkal. Azért ennél minden esetre jóval többen az országban, és sokkal többsíkú, semmint ilyesfajta klisékkel elintézhető lenne, de vajon mi is?
2: Csak előjáróban azt azért leszögeznénk, hogy a koala az nem mackó, nem is mici, meg nem is medve. Neve helyi nyelven, amiből a törzsek száma alapján még a fehér ember gyarmatosítását is ezzel együtt népírtását megelőzően több száz is volt, annyit tesz, szomjas. Ugyanis a koalák nem isznak vizet, minden az életükhöz szükséges tápanyagot az eukaliptuszfák amúgy mérgező leveléből nyerik. És amúgy pedig kihalásra vannak ítélve saját őshazájukban. Krokodil Dundee-k sem szaladgálnak ész nélkül, Darwin vagy Keynes utcáin késükkel hadonászva, bár a helyi angol még egy folyamatosan angolul kommunikáló hazánk fiát is próbára teszi, nem lehetetlen a kapcsolatfelvétel az ott lakókkal, főleg nem turista vidéken vagy a nagyvárosban.
1: A benszülöttek már más kérdéseket vetnek fel. 1967-ben kaptak egyáltalán állampolgári és szavazójukot azon a földön, amelyik őseik már idestova 40 ezer éve éltek. Sokan főleg éjszakon turista látványosságként élnek, különböző táncok, ünnepek esti programként való előadásából. Jó páran élnek meg ajándéktárgyak készítéséből, mely szintén igen jól jövedelmező szakma. Nem egynek sikerült nyugati értelemben nevet valódi karriert befutni, a 70-es években már saját miniszterelnökük is volt.
2: Nagyon felkapottak a világ számos múzeuma által kedveltek a benszülött művészek munkái, ugyanis például a Canberrai Nemzeti Múzeumban megnézzük a több ezer éves ábrázolási technikával abszolút modern képeket, akkor azt is láthatjuk, hogy mondani valójuk viszont nagyon kézzelfogható, aktuális, bár igaz, hogy megértéséhez magunkban kell engedni a kifejezés világot.
1: Amikor aztán kitört az aranyláz a 19. század közepén, kalandorok és telepesek tömege érkezett a hatalmas országba, amely ekkor még Anglia feltétlen uralma alatt áll.
2: 1901-ben létrejött a mai napig fennálló Ausztrál Államszövetség, mikor aztán a század első harmadában az anyaországi kapcsolatok gyengülnek, Ausztrália öles léptekkel indul el azon az úton, mely oda vezetett, ami ma is van, kicsit európai, kicsit amerikai, kicsit ázsiai, de mindenképpen összességében ausztrál.
1: Katonai szempontból Ausztrália története szintúgy érdekes. Anglia oldalán már az első időktől fogva hadban állt, például a Búr háborúban. Az első világháborúban több lényeges fronton csatában részt vettek az európai hadszíntéren. Az első saját területüket veszélyeztető harcokat a második világháborúban a minimum regionális abszolút hatalomra törő Japánnal szemben vívták, de békefenntartóként részt vettek Koreában és Vietnámban is.
2: Nézzük azt, hogy mit ehetünk Ausztráliában. Hát eukaliptuszfa levelet biztos nem, bár nem tudom, Szami, elfértél a kengurúnak az erszényében, vagy hát, jössz enni?
1: Kicsit szűkös volt, úgyhogy elgémberedtek a lábai, mindenképpen ki kellene nyújtoztatni az asztalnál sok finom, illetve ital tekintetében, ugyanis hát első menetben mindenképpen azért szerintem itt Ausztráliában érdemes inni, illetve illetve enni is.
2: Hát ugye első menetben ezt fogjuk kipróbálni, hiszen Ausztrália ízei ismerősek lehetnek a világ bármely részéről érkező látogatóknak, hiszen mindenféle kultúra, mindenféle ízei felelhetők a konyhában. Nem kell messzebb menni, mint például a canberrai vagy bármely másik városbeli bevásárlóközpont éttermi részébe, ahol körbe-körbe csaknem minden konyha képviselteti magát a világ minden tájáról. Ugyanígy egy utcán végig menve megtömhetjük a hasunkat egy japán sushi étteremben, épp úgy, mint a szemközti elegáns olasz vendéglőben, vagy pár lépésre onnan egy helyi halételeket kínáló helyen, egy szóval nem maradunk éhen.
1: Ráadásul a gasztronómiai sokszínűség sokrétűséggel is párosul Ausztráliában, abban az értelemben, hogy nem nagyon lehet olyan a betegség az embernek, cukorbetegség, ételallergia, vagy éppen olyasféle étkezési szokásra gondolok itt a vegetáriánus életmódra, amely megakadályozhatná abban, hogy minden nap jól lakjon, szóval Ausztrália a mindenféle étkezési kultúrával rendelkező emberek paradicsoma.
2: Ami az italokat illeti, egy ausztrál sosem bírja sokáig angol típusú sör, azaz ale nélkül, amelyből hatalmas választék áll rendelkezésére. De ha netán beert találnánk rendelni, az sem tragédia, abból is akad bőven, a fekete vagy barna sörök is számolatlan találhatók a piacon, abból is találhat mindenki kedvére valót.
1: Bor szempontjából Európának az a szerencséje, hogy Ausztrália messze van, ugyanis a legkényesebb bor őrült is találhat magának kedvenc bort a kontinens számos bortermelő vidékéről. Ezek a borok a reptéren drágábbnak mondhatóak, mint a termelőnél, erre érdemes odafigyelni. Oda sem lehetetlenség egyébként eljutni, mármint a bortermelőkhöz. Például McLaren Valley, amely az ország egyik legnagyobb bortermelő vidéke Dél-Ausztráliában, egy rövid autózással könnyedén elérhető. Ott találunk egy központot, ahol térképet adnak, ennek segítségével körbe vándorolhatjuk az összes pincészetet, ahol pedig készséggel adnak akár többszörös dínyertes borokból is, de szigorúan kóstolónyi adagot. Ha elfáradnánk egy nagy bortúra alatt, a völgyben találhatunk éttermeket is, ahol meg lehet pihenni és meg lehet tömni a hasunkat is. Amúgy a megengedett véralkohol szint az országban nem nulla, mint itthon, körülbelül egy pohár bor fér bele a szondába, több azért ott sem.
2: Nagyon jellemző szinte minden Ausztráliában termett ételre, italra az erőteljes és határozott íz. Így például a kávé többször lefőzhető, persze nem a legolcsóbb típusú, de a zöld tea sem az, amitől el lehetne aludni. Az európai mediterrán országokkal kapcsolatban szoktak felmerülni, hogy az ottani hagymának például nincs íze, nem rikadt meg, csak nagy és szép. Bezzeg, odalent zokoghatunk a fél ökölnyi hagymától, akár itthon. A kávé és tea is kérhető amúgy szinte mindenhol tejjel, azaz nem black, hanem white módon.
1: Én azt hiszem, mégis maradok a többször lefőzhető bivaj erős kávénál. Móni, te szeretnél egy pohár bort, sört?
2: Sört nem, bort nem tudom.
1: Akkor kapsz egy teát tejjel.
2: Jó, jó, zöld teát szeretnék tejjel, csak hogy kiálljak a királynő mellett.
1: No, amíg mi ezt elkortyolgatjuk, már így mellettünk lapozgatjuk is a mi úti könyvünket, hogy mit ajánlanak, hova érdemes ellátogatnunk Ausztráliában, hogyha itt járunk, úgyhogy hamarosan jövünk a látnivalókkal a folytatásban itt a világjáróban.
3: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Megkávéztunk, megteáztunk, az útikönyvet is végig tanulóztuk. Szerintem akkor bakancsunkat bekötve induljunk neki Ausztráliának, hiszen rengeteg látnivaló, rengeteg látványosság vár bennünket, hogy megnézzük, kezdjük mindjárt Adelaide-el.
2: Nem hiába talán a legeurópaibb ausztrál város, legalábbis Kelet-Európából érkező vándornak, hiszen német telepesek alapították, még a város alaprajzát is lehet nemzetileg magyarázni, nincs ugyanis benne összesen csak egy kanyar. Az egyik legfontosabb borvidék, opát bányáztak sokáig, ráadásul a városban még működik egy 100-nál több éves utolsó villamos járat, mely a város talán a legszebb strandját Glenelg Beachre visz. Hévszerű járatokkal a központból eljuthatunk szinte bárhová a környező területeken, rengeteg a nemzeti park, botanikus kert, de helyi buszjáratokkal még akár a York Peninsulán található nemzeti parkba is, ahol a néhány utolsó engedéllyel működő halászfamília kristálytiszta vízből halásza a homárokat.
1: Akár amit utána vacsira el is lehet fogyasztani. A városban egyébként működik német, de még magyar klub is, az első még a központban táblákkal is jelölve van. A város külön érdekessége a két évente februárban, márciusban megrendezésre kerülő egy hónapos művészeti kulturális fesztivál, a Fringe Festival. Ennek során naponta akár tucatnyi különböző előadás, esemény látogatói lehetünk. Számtalan hírneves művész kap ide meghívást az összes alkotó művészeti ágból, legyen ez akár tánc, zene, színművészet, vagy akár a képzőművészetek is. Nem feltétlen szükséges, de nem rossz döntés a páros évek nyarán, vagyis hát pontosan februárban jönni ide, legalább a pezsgés érdekes lehet mindenki számára.
2: Folytassuk utazásunkat, jöjjön Brisbane, az egyetemérül is méltán híres város, Queensland, vagyis a korallzátonyos krokodilos állam fővárosa. Nem feltétlenül a leglényegesebb terület turisztikai szempontból, bár a látnivalók itt is számosak, a hangulat inkább fiatalos. Az állam azonban leginkább a legészakibb csücskéről, az ottani turisztikai központjairól, Cairnsről és Townsville-ről ismert. Itt lehet nagy korallzátonyt nézni, mini tenger alatt járóval, léghajóval, nagyhajóval, kishajóval, vagy éppen hajótúrán felcsurogni a folyón az esőerdőbe, vagy vadvízi evezésen részt venni. Ha meg csak a napon akarjuk sütetni a hasunkat, itt biztos ropogósra sülünk, főleg napkrém nélkül, ide amúgy a nagyon magas páratartalom miatt, közel ugye az egyenlítő, nem érdemes az ottani nyáron jönni, jobb az itteni nyáron, de ott is akkor 30 fok körüli a hőmérséklet, de legalább kapunk levegőt, ami ugye hát mindenhol megtalálható, légkondicionálóktól távol is.
1: Lehet, hogy még útközben találkozunk Krokodil Dandival is.
2: Az is lehet.
1: Lehet, krokodilt sétáltat az oldalán.
2: Hát én azért összefutnék inkább Kylie-val.
1: Hát én meg akkor a Dannyvel. Na.
2: Jó.
1: Ő még szinglő is ráadásul, úgyhogy vele jobb ajánlom.
2: Nézd, ami ízlések és pofon.
1: Na, a következő úti célunk nem más, mint Canberra, a főváros biztos figyelemre tarthat számot. Eltekintve attól, hogy a látnivalók megnézegetése után kicsit nehéz bármilyen elfoglaltságot találni a fővárosban. Lényeges és egyedi a 8 év alatt elkészült parlament épülete, és a War Memorial, vagyis a hadtörténeti múzeum, valamint a kettő közötti sugárút, melynek két oldalán háborús emlékművek sorakoznak. A két épület között félúton van a régi parlament épülete, ezt is érdemes megnézni. A Telstra tornyot megvászva gyönyörű kilátásban lehet részünk, a nagy mászást és hát könnyedebben liftezést pedig a kávézóban lehet kipihenni. Nem messze a várostól található a Tidbinbilla Nemzeti Park, melynek egyik végében vannak azok a hatalmas műholdak, melyekkel az ember holdra lépését közvetítették, kihagyhatatlan a város állatkertje is, ahol van kenguru és szabadon járkáló emusimogató is.
2: Szomi, szeretnéd?
1: Mondjuk egy emuhátára szívesen fölülnék.
2: És simogatni.
1: Hát simogatni, benne, mondjuk, oké.
2: Kengurút.
1: Hát kengurú már vitt az előbb, úgyhogy az most nem számítanak.
2: Kóla macit.
1: Előbb beszéltük, hogy a kóla nem mackó, de jöhet ő is persze.
2: Uh-huh. Ördögöt.
1: Ördögöt, tazmán ördögöt. Hát azt mondják róla, hogy a világ legvérengzőbb állata, úgyhogy azt talán így kerítés mögül, de megnézném.
2: Kylie-t.
1: Kylie-t, vele beszélgettem már, nem lehet, hogy megyünk karonfogva. Csak egy szegény eltörpül mellettem.
2: Inkognitóban
1: persze,
2: van, értem.
1: Persze,
2: na hát akkor...
1: Jól átszázza magát.
2: Amíg Szomi a törpével körbe sétál meg az emu hátára fölül, mi folytatjuk utazásunkat Darwinba. Az északi terület fővárosa igazi egyenítő közeli időjárásával monszunos, esős évszak novembertől áprilisig és száraz évszak májustól októberig. Igazán furcsa lehet európai szemmel, de semmiképpen sem kihagyható a kontinens felfedező túrából. Ez a terület egyébként magába foglalja majd az egész központi sivatagot, ahova nem tanácsos betévedni, legalábbis a filmekben. Itt található a leghíresebb nemzeti park is, a Kakadu Nemzeti Park, ahol számos csodára lehetünk figyelmesek. Ezen a területen található egyébként a két nevű ausztrál unikum is, az Ayers szikla, vagy más néven Uluru. Megmászása lehetséges, csak éppen tartani kell magunkat a felvezető ösvényhez. Ez a sivatagi homok szintjétől magasan, magányosan kiemelkedő páratlan szikla egyébként szent helyként funkcionált egykoron, ma már mocskos, legalábbis a benszülöttek szerint, akik a turisztikai látványosságként való hasznosítását ellenezték, és máig ellenzik.
1: Érdeklődtem itt egy kicsit most Kylie-tól, hogy mivel, hova folytassuk. Ő a következőket ajánlotta: Hobart, Melbourne, Perth, Sydney és Kimberley. Mit szólsz hozzá? Elmegyünk ezekre a helyekre?
2: Imádom ezeket a női neveket, hát még jó, hogy elmegyünk ezekre a helyekre.
1: Hamarosan folytatjuk tehát ezekkel a látványosságokkal, addig pedig leülünk Kylie-na, meg hát Dani társaságában egy padra, míg gyönyörködünk Ausztrália szépségeiben.
3: Hobby Rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Eleget pihentünk, úgyhogy már is folytatjuk ausztráliai kalandozásunkat, és hogyha már annyit emlegettük, akkor irány Hobart, méghozzá az az állam, amit nem másképpen hívnak, mint Tasmania, a világ egyik legvérengzőbb, majdnem kihalt állatkájának a Tasmán vagy Tasmán ördögnek a hazája. Új-Zélandhoz hasonló, természetes szépségekben bővelkedő területről van szó, tele furcsábbnál furcsább, túlivilágian szép hegyekkel, erdőkkel és persze nemzeti parkokkal. Ez a terület egyébként szomorú mementó a fehér ember gyarmatosításáról is, az itteni őslakosokat mindegy szálig kiirtották, egyetlen leszármazottjuk sem maradt. Kultúrájuk, nyelvük számos állattal együtt eltűnt a föld színéről. Manapság természetesen élnek itt benszülött származású emberek a szigeten, de ők már nem tazmániaiak.
2: Milyen kár, pedig én szerettem volna egy tazmániaival találkozni, se baj. Megyünk tovább Melbourne-be, Victoria állam főváros és az egyik a két örökösen vetélkedő városnak Ausztráliában, a másik ugye értelemszerűen Sydney. Ők ugye ketten nagyon szerettek volna főváros lenni, aztán úgy döntött a kicsi, de nagyon vicces Canberra, hogy bevállalja, és lesz ő. Mérsékelt éghajlatával, remek elhelyezkedésével, igen, szép város, hasonlóan az előzőekhez, tömve látnivalókkal. Jellemző kép egyébként Melbourne-ről a rengeteg zöld között megbúvó, sok-sok felhőkarcoló. Ha szánunk rá egy kis időt, felfedezhetjük, hogy van a városnak más, megkapó oldala is, és utána haza se akarunk jönni. A városban működik a Magyar Rádió is, de itt és a környező kisebb városban például találhatunk számos magyar iskolát is.
1: Következő útészélünk pedig nem más, mint Perth.
2: Egészségedre szól!
1: Köszönöm szépen! No, szóval, hogyha Perthről beszélünk, akkor kicsit elhanyagolt desztináció, a nyugati ausztrál város, pedig mind az ember alkotta környezet, mint pedig a természeti szépségek tekintetében élen járó és megkapó hely. Nem csak szigorú értelemben véve a város, hanem az állam is lenyűgöző élmények tárháza és remek hely a fotózás szerelmeseinek. Itt majdnem biztos a díjnyertes fotó készítése. A város egyébként egy nyugodt és hangulatos nagyváros, környező vidéke pedig több is, mint kedves.
2: És jöjjön a 2000-es olimpiai játékok színhelye, Sydney. Új-Dél-Wales állam fővárosa és a másik nagy főváros aspiráns volt, még mielőtt ezt a címet Canberra kapta volna meg. Melbourne mellett végre olimpiát is rendezhetett, ahol a szervezési zsenialitás sok szempontból megmutatkozott. Természetesen csak Sydneyről lehetne 6 kötetes lexikont írni, de az Utzon-féle operaház vagy a Darling Harbourben található oceanográfia és a tengerészeti múzeumok kihagyhatatlanok, még akkor is, ha csak egy fél napunk van az amúgy lenyűgöző, nyüzsgő nagyvárosban. Nem messze a várostól északra és délre találjuk a méltán legfelkapottabb üdülő övezeteket, például a Sydney South Coastot, olyan városkákkal, mint Ulladulla, ahol az éttermeket sorra ki kell próbálni, már csak a helyi hal specialitások miatt is.
1: Utolsó állomásunk, ahova ellátogatunk, pedig nem más, mint Kimberley, a világ rendkívül kevés fennmaradt nagy vadonjainak egyike, mely több mint 420 ezer négyzetkilométeres kiterjedésű, és mindössze körülbelül 20 ezer a lakossága. Ausztrália eme gyönyörű térsége lenyűgöző látványt nyújt minden odalátogatónak, hiszen ősrégi szurdokok, sziklás tavak vannak, ameddig csak a szem ellát.
2: No, hát mi szépen itt úgy döntünk, visszatérve Sydneybe, hogy beülünk az operaházba valami egészen kiváló előadásra Szomival, utána pedig elmondjuk azt, amit itt talomban összegyűjtünk hasznos információként, szóval mindenféleképpen érdemes velünk tartani.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban! Szlogenek, szlengek, vokerok,

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Eleget pihentünk, úgyhogy már is folytatjuk ausztráliai kalandozásunkat, és hogyha már annyit emlegettük, akkor irány Hobart, méghozzá az az állam, amit nem másképpen hívnak, mint Tazmánia, a világ egyik legvérengzőbb, majdnem kihalt állatkájának, a Tazmán vagy Tasmán ördögnek a hazája. Új-Zélandhoz hasonló, természetes szépségekben bővelkedő területről van szó, tele furcsábbnál furcsább, túlvilágian szép hegyekkel, erdőkkel és persze nemzeti parkokkal. Ez a terület egyébként szomorú mementó a fehér ember gyarmatosításáról is, az itteni őslakosokat mindegy szálig kiirtották, egyetlen leszármazottjuk sem maradt, kultúrájuk, nyelvük számos állattal együtt eltűnt a föld színéről. Manapság természetesen élnek itt benszülött származású emberek a szigeten, de ők már nem tazmániaiak.
2: Milyen kár, pedig én szerettem volna egy tazmániaival találkozni, se baj, megyünk tovább Melbourne-be. Victoria állam főváros és az egyik a két örökösen vetélkedő városnak Ausztráliában, a másik ugye értelemszerűen Sydney. Ők ugye ketten nagyon szerettek volna főváros lenni, aztán úgy döntött a kicsi, de nagyon vicces Canberra, hogy bevállalja, és lesz ő. Mérsékelt éghajlatával, remek elhelyezkedésével, igen, szép város, hasonlóan az előzőekhez, tömve látnivalókkal. Jellemző kép egyébként Melbourne-ről a rengeteg zöld között megbúvó sok-sok felhőkarcoló. Ha szánunk rá egy kis időt, felfedezhetjük, hogy van a városnak más, megkapó oldala is, és utána haza se akarunk jönni. A városban működik a Magyar Rádió is, de itt és a környező kisebb városban például találhatunk számos magyar iskolát is.
1: Következő útészélünk pedig nem más, mint Perth.
2: Egészségedre szó!
1: Köszönöm szépen! No, szóval, hogyha Perthről beszélünk, akkor kicsit elhanyagolt destináció, a nyugati ausztrál város, pedig mind az ember alkotta a környezet, mind pedig a természeti szépségek tekintetében élen járó és megkapó hely. Nem csak szigorú értelemben véve a város, hanem az állam is lenyűgöző élmények tárháza és remek hely a fotózás szerelmeseinek. Itt majdnem biztos a díjnyertes fotó készítése. A város egyébként egy nyugodt és hangulatos nagyváros, környező vidéke pedig több is, mint kedves.
2: És jöjjön a 2000-es olimpiai játékok színhelye, Sydney, Új-Dél-Wales állam fővárosa, és a másik nagy főváros aspiráns volt, még mielőtt ezt a címet Canberra kapta volna meg. Melbourne mellett végre olimpiát is rendezhetett, ahol a szervezési zsenialitás sok szempontból megmutatkozott. Természetesen csak Sydney-ről lehetne 6 kötetes lexikont írni, de az utconféle operaház vagy a Darling Harbour-ben található oceanográfia és a tengerészeti múzeumok kihagyhatatlanok, még akkor is, ha csak egy fél napunk van az amúgy lenyűgöző, nyüzsgő nagyvárosban. Nem messze a várostól északra és délre találjuk a méltán legfelkapottabb üdülő övezeteket, például a Sydney South Coastot, olyan városkákkal, mint Ulladulla, ahol az éttermeket sorra ki kell próbálni, már csak a helyi hal specialitások miatt is.
1: Utolsó állomásunk, ahova ellátogatunk, pedig nem más, mint Kimberley, a világ rendkívül kevés fennmaradt nagy vadonjainak egyike, mely több mint 420 ezer négyzetkilométeres kiterjedésű, és mindössze körülbelül 20 ezer a lakossága. Ausztrália eme gyönyörű térsége lenyűgöző látványt nyújt minden odalátogatónak, hiszen ősrégi szurdokok, sziklás tavak vannak, ameddig csak a szem ellát.
2: No, hát mi szépen itt úgy döntünk, visszatérve Sydneybe, hogy beülünk az operaházba valami egészen kiváló előadásra Szomival, utána pedig elmondjuk azt, amit itt talomban összegyűjtünk hasznos információként, szóval mindenféleképpen érdemes velünk tartani.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleért, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivaló van ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található

0: közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a Közlekedési Múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új Közlekedési Múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Világviszonylatban is élen jár az a magyar fejlesztésű okos mini labor, amely akár életeket is menthet. A készülék segítségével akár egy házi orvos, egy mentőorvos, vagy egy sürgősségi orvos is néhány perc alatt helyben a levett vérből elvégezhet olyan vizsgálatokat, melyekhez eddig komplett laboranalízisre volt szükség. Hogy mi hívta életre ezt a fejlesztést, arról Szabó Barnabást, a fejlesztésben résztvevő csapat egyik munkatársát, Balázs Zsanett kérdezte.
4: Alapvetően a betegágy melletti diagnosztika vonalán gondolkoztunk, hogy a páciens közelébe kerüljön az a diagnosztikai eszköz, az a mérés, amire éppen szükség van, és így tévedtünk oda, hogy olyan eszköznek a fejlesztését kéne elkezdenünk, ami több paraméternek a mérésére alkalmas, és oda is lehet telepíteni a betegágy mellé, vagy akár a házi orvoshoz. Aminek nekiindultunk, az kardiológia, illetve gyulladás területén paraméterek, ilyen például a szívinfarktus specifikus troponin, a mérése, vagy gyulladásra specifikus a CRT mérése, vagy Elimer mérés, de folyamatosan bővítünk, és tévedtünk például a HbA1c méréséhez is, és nagyon fontos nekünk a diabetes vonala is, és így a HbA1c gyakorlatilag a diabetológiában egy meghatározó paraméter, ami szintén belekerült ebbe az eszközbe, de már most nem csak gondolkozunk, hanem dolgozunk új paramétereken is. Jellemzően vér alapú paraméterek, akár újvegyes vérből is tudunk mérni kvantitatív módon, de vannak olyan paraméterek elképzelések, amik akár vizeletből is később majd tudnak bizonyos paramétereket meghatározni.
5: Tehát ez az, amikor tőlünk leveszik a vért, majd elkerül egy laborba, végül pedig megkapjuk az eredményeket?
4: Ennek pont az a jelentősége, hogy ezt nem kell megvárni egy ilyen eszközzel, hanem a paciens oda megy, és akár a házi orvosnál egy új vegyes vérből, paramétertől függően, attól függ, hogy mit mérünk, kvantitatív eredményt kap. És nem kell elmenni a laborba, hanem egy gyors mérési lehetőség, gyors visszacsatolással.
5: Mennyi ideig tart ez a vizsgálat? Míg mondjuk a beteg elmegy a laborba, megkapja az eredményeket, az legkevesebb 24 óra. Ez a vizsgálat mennyi ideig tart, és mennyi idő alatt kap kész eredményt?
4: Néhány percet vesz igényben. Úgy kell elképzelni, hogy van egy kis asztali eszköz, ami akár elemmel is működhet, tehát lehet hordozni is, és a páciens odaül, akár új vegyes vérből is. Ez azt jelenti, hogy egy új szúrással, egy nagy csepp vérből, gyakorlatilag egy kis kazettát kell elképzelni, amire rácsöppentik ezt a mintamennyiséget, és megfelelő adalékanyagokkal gyakorlatilag behelyezve ugye a készülékbe. A készülék már automatikusan tudja, hogy mennyi úgynevezett inkubációs időt kell végigvárni, ami néhány perc, ez a 3-tól 10 percig, paramétertől függően. Gyakorlatilag a páciens érkezésétől mondjuk úgy, hogy 15 percen belül van egy mért eredmény adott paraméterre. Speciális szoftver funkciókat is kifejlesztettünk, ami arra ad lehetőséget, hogy akár több paramétert is egymás után lehessen mérni átlapolással. Tehát az azt jelenti, hogy ha több paraméter van, akkor a páciensek nem kell megvárni egyenként az összeset, hanem a készüléktől szólni, hogy melyik deszkozettát kell a készülékbe rakni.
5: Tesztelték már betegekkel? Volt már szakember kezében a készülék?
4: Természetesen magának a fejlesztési folyamatnak az egy fontos része, aminek az egyik nagyon fontos mérföldköve az, hogy beteg mintán legyenek végig ellenőrizve ezek a mérések, és itt szorosan együtt dolgozunk nagy kórházak a laboratóriumokkal, és szakemberek segítségével értékeljük ki ezeket az eredményeit, de a döntést is akkor úgy hozzuk meg, hogy ez a készülék milyen területen használható, mint például a közvetlen a betegellátásban, a házi orvosnál, de akár sürgősségi osztályon is.
5: Hazánkban újdonságnak számít ez a készülék. Világviszonylatban mennyire tudtak újat alkotni?
4: Ezeknek a készülékeknek a lényeg az, hogy az információt minél jobban, minél gyorsabban jutassuk el a megfelelő döntéshozóhoz, pacienshez is, de az ott esetben az orvoshoz, vagy akár a laborrendszerbe is. Olyan szempontból új, hogy ezek a mérési eredmények nagyon jól összefoghatók, és megfelelő szabványok segítségével, sőt azokon túl olyan szoftveres megoldások vannak benne, hogy komplexen lehet kiértékelni ezeket a mérési eredményeket, fölküldeni akár egy központi adatbázisba, vagy a házi orvosnak az adatbázisába, és lehet eljutatni bárhova, sőt, mi több, a készülékek beköthetők akár olyan nagy kórházi rendszerekbe is, és központból lehet szoftverfrissítést és egyebeket végezni rajtuk. Bizonyos paraméterek alapján ítélik meg a rendszer, a szoftveres és egyéb megoldások pedig mindenhol nagy újdonságnak számítanak. Ez a terület egyébként igen forrong, hogy a nagy adatmennyiséget, illetve paraméter specifikus, páciens specifikus adatokat hogyan lehet feldolgozni. Tehát akár még adatfeldolgozás szempontjából érdekelt szakemberek is nagy érdeklődéssel fogadták ezt a rendszert.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő.
1: Július 1-én az Anna Mária és a Tihamér nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anna Mária név jelentése kegyelmezett, az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre. Ez a név viselőit nagyszerű szervezői készséggel és önbizalommal ajándékozta meg. Becézése Marci, Panni, Pannika, Mari, Marika, Anna, Ancsi, Annus és Anna Mari. Jeles viselői ennek a névnek Cseh Anna Mária modell, Dancs Anna Mária énekesnő, Detre Anna Mária színésznő, Kovács Anna Mária énekesnő, Láng Anna Mária színésznő, Sánta Anna Mária színésznő, valamint szinkron színésznő. Szintén ezen a napon köszöntjük Tihamér nevű kedves férfi hallgatóinkat. A szláv magyar eredetű férfi név a Tihomir névből ered, jelentése pedig csendes és béke. Ünnepelnek még a Tihamérok április 20-án, november 9-én és december 16-án is. Becézése Tihi, Tihike, Tima, Timácska, Timus és Tiha. Jeles viselői ennek a névnek Vujicic Tihamér zenész, valamint Gyarmati Tihamér festő és ön kedves Tihamér. Szintén ezen a napon ünnepelnek Annabella, Áron, Detre, Déva, Elő, Gyula, Lévi, Ninett, Ninetta, Oliver, Tabita, Teobald és Teobálda nevű kedves hallgatóink.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ezért összefoglaljuk, hogy milyen lehetőségeik vannak a látássérülteknek az egészségügyi rendszerben, mire érdemes odafigyelni, és kihez érdemes fordulni probléma esetén. A látássérülteknek, különösen időskorban vagy krónikus betegségek esetén kiemelkedően fontos a rendszeres egészségügyi ellenőrzés, az állapot javítása, szinten tartása, illetve a további látásromlás elkerülése céljából. Mint minden betegség esetén fontos a megelőzés, illetve a kialakult probléma esetén a további látásromlás elkerülésének szerepe. Ennek érdekében kiemelkedően kell figyelni a rendszeres testmozgásra és az egészséges étkezésre megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag bevitele céljából. Az EU alapelvei szerint az egészségügyi dolgozóknak speciális képzést kell kapniuk a fogyatékkal élők igényeiről. Ez segít abban, hogy empatikusan, szakszerűen és hatékonyan tudják támogatni a látássérült pácienseket. Az egészségügyi személyzet szempontjából fontos a világos, érthető kommunikáció, a vizsgálatok és beavatkozások részletes elmagyarázása, valamint a fizikai segítségnyújtás, például kísérés, ülőhely felajánlása, tárgyak elhelyezkedésének ismertetése, valamint a személyes megszólítás, a közvetlen támogatás, valamint a türelem és az odafigyelés. Az orvosok, különösen a szemészek felelősek azért, hogy felhívják a figyelmet a látásromlásra és elindítsák a rehabilitációs folyamatot, illetve továbbirányítsák a pácienst a megfelelő intézményekhez, önkormányzatok, érdekképviseleti szervek. Amennyiben a látásromlás, illetve a látásvesztés bekövetkezett, érdemes felkeresni a jól kiépült, komplex rehabilitációs rendszert, amely mentálhigiénés, pedagógiai, foglalkozási és szociális elemekből áll. A fő cél az önálló életvitel, a társadalmi és munkaerőpiaci integráció elősegítése. A látássérültek számára elemi rehabilitáció keretében lehetőséget biztosítanak a mindennapi tevékenységek újratanulásában, valamint a különböző segédeszközök használatában, például fehérbot, nagyítók, beszélőeszközök, képernyőolvasó szoftverek, illetve digitális szolgáltatások esetében, mint a távszem alkalmazás, amely valós idejű segítséget nyújt hétköznapi helyzetekben.
2: Hobby Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 16. század elejével kezdünk. 1506. július 1-én született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. A 17. század közepével folytatjuk. 1646. július 1-én született Gottfried Wilhelm Leibniz német racionalista matematikus és filozófus. A 17. század legsokoldalúbb elméje, Newtonnal együtt a matematikai analízis megalapozója. Jelentősek a biológiában, a geológiában, a nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért eredményei is. A 18. század végével folytatjuk. 1798. július 1-én elfoglalta Napóleon Bonaparte Alexandriát Egyiptomban. Aztán lépjünk a 19. század elejére. 1804. július 1-én született George Sand, a férfi nevet és férfi ruhát viselő lázadó írónő. Előharcosa volt a nők egyenjogúságának és küzdött a szerelem szabadságáért. Maradjunk még a 19. század elején. 1818. július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác a gyermekágyilázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére tartják ezen a napon a Semmelweis napot. És maradunk továbbra is a 19. században. 1881. július 1-én meghalt Rudolf Hermann Lotze, német filozófus, a fiziológiai pszichológia alapítója. Kanyarodjunk a 20. század elejére. 1910. július 1-én született Estée Lauder magyar származású amerikai cégvezető, aki 1946-ban vezette be az Estée Lauder kozmetikai termékek első csoportját a kiskereskedelembe. 1982 óta a cég tanácsadó testületének elnöke. Még mindig a 20. század. 1969. július 1-e Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. július 1-én halt meg Brauer Marcel Lajos, a funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, akinek praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. A bicikli kormány mintájára 1925-ben megalkotta a csővázas széket. Ő tervezte az UNESCO párizsi székházát, a minnesotai Collegeville St. John apátságot és Franciaországban az IBM kutatóközpontját is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 2026. július 1-e, szerda. Mi közünk hozzád, Isten fia? Evangélium Szent Máté könyvéből, 8. fejezet 28-tól a 34. versig. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján, Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírbortokból bújtak elő. Már annyiszor elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Emélkedés. A Gadara környékén élő megszállottak jelenete kissé zavarba ejtő. Az evangélium két emberről szól, akik démonok uralma alatt állnak. Ugyanakkor megismerhetjük egy egész vidék lakosságának lelkületét is, akik inkább a megszokott nyugalmat választják, mint sem a szabadító Jézust. A történet középpontjában nem a megszállottság borzalma áll, hanem az, hogy az emberek kérik Jézust, távozzék vidékükről. A két megszállott Jézus közelettére kiabál, mi közünk hozzád, Isten fia, mintha maga a sötétség szólna belőlük, fölismerve a világosság közelettét. Jézus egyetlen szóval kiűzi a démonokat, de ennek ára van a disznó pusztulása. A város lakói ekkor döntés helyzetbe kerülnek, és azt választják, hogy Jézus távozzon. Ez az evangélium fájdalmas tükör. Vannak pillanatok, amikor szembe kell néznünk azzal, hogy mi is inkább a kényelmes megszokást választjuk, mint az életünket megváltoztató Krisztust. Jézus jelenléte mindig döntés elé állít, nem lehet közömbösen viszonyulni hozzá. A Szent jelenléte leleplezi a sötétséget, és ez gyakran kényelmetlen. A megszállottak felszabadulnak, de a többiek nem örülnek, félnek és inkább visszatérnek a jó, ismert rendhez. Vajon hajlandóak vagyunk-e engedni, hogy Jézus gyökeresen átalakítsa az életünket, még akkor is, ha ez fájdalmas és veszteséggel jár? Uram Jézus Krisztus, néha félek attól, hogy valóban beengedjelek az életembe. A te világosságod fényt vet lelkem sötét zugaira, és ez megriaszt. Kérlek, ne engedd, hogy elutasítsalak. Ne engedd, hogy a saját kényelmem fontosabb legyen, mint a te szabadításod. Uram, tisztíts meg, gyógyíts meg, és újítsd meg bennem az Isten országát. Segíts, hogy ne a veszteségtől tartsak, hanem örüljek annak, amit adni akarsz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy egyszerű, igazi, elfelejtett magyaros levest készítünk. Régen nagyon kedve volt a szegények soraiban, tehát egy leves, egy kaszás lét fogunk készíteni. A hozzávalók a következők: 1,5 kg sertésláb, fokhagyma, só, törött bors, 80 dek liszt, 3 dl tejföl, egy tojás, ecet, tárkony. A megtisztított és kettévágott sertéslábat zúzott fokhagymával, sóval, borssal puhára főzzük egy edénybe, majd a levéből kiemelve, ami körülbelül 1,5 óráig kell főzni a sertéslábakkal, kicsontozzuk és kisebb darabokra vágjuk. Ezután a tejfölt a liszttel és a tojással simára keverjük, és ezzel a levet behabarjuk. Ecettel, tárkonnyal ízlés szerint fűszerezzük, végül forró levest a húsdarabokra merjük. Füstölt rábtól még ízletesebb, ez esetben vigyázunk a sózásra. A leves betétjeként csipetkét ajánlok, a lisztből és tojásból víz nélkül kemény tésztát gyúrunk, meglisztezett deszkán körülbelül 1 mm vastagságot nyújtunk, majd lisztes kézzel szabálytalan alakú kisújnyi köröm darabkákat csipegetünk bele. Ebből a nevéből is ered a csipetke. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronája. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: pofátlan! Hobby rádió.
1: Fogalakon, hogy menjetek ki a busztalapot!
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppár a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló

0: egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Európa legnagyobb független PB gázszolgáltatója. Nemzetközi és országos hálózat. Hold a minőség. Hívja kék számunkat, hogy elmondhassuk csak önnek szóló ajánlatunkat. Prímagáz. Öné... ezt felejtsük el, ami ide van írva, hogy csirke kibújik, mert...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Komu reklám?
1: Háziasszonyokat kérdeztünk, hogy milyen sampont használnak.
2: Én Vidalsasungo Shengo-t használok, mert csak megmosom a hajam, és már indulok is.
3: Én Saumát, mert olyan lágy a hajam tőle.
4: Én Zurliktot, mert még az odaégett zsírt is eltávolítja.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: 1,